Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: összes percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóval, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Nagyon jól vesztem, egészen a Veszterházot hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

And when you do it like

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nagyon jól vesztem, készen a Beszterációt hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tízenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési lábomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk.

0: emlékszel az első trabantodra? A messzire mentél vele? Jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: FM. Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig hallgatlak a benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fontos határidő a felsőoktatásban, megjelent hazánkban a kőrisontú kalcsú díszbogár. Több tonna hulladékot gyűjtöttek a petkalózok. Kis Dániel vagyok. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megjelent hazánkban a kőrisontó kalcsú díszbogár, Beregsurány térségében két kifejlett példányt foltak egy csapdában. A bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, mondta rádiónknak a NIBIH növényegészségügyi osztályvezetője. Bogya Sándor hozzátette, most azt vizsgálják, hogy megtelepedett populációról van-e szó.
2: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva, később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg, elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy járjon nyitott szemmel, ne menjünk el közönösen egy beteg kőrisfa vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, ha ilyet látunk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NIBIH honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
1: Középiskolás csapatok tisztították meg a felső Tisza ártereit, 6 napon át zajlott a 3. ifjúsági petkupa. A fiatalok csaknem 3 tonna szemetet gyűjtöttek, írja a nyíregyháza.hu. A 8 fős csapatok kanukkal kutatták a nagy mennyiségű hulladékkal szennyezett területeket, emellett többféle programmal is készültek számukra a szervezők. A Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek segítségével például megismerhették a beregi táj természetértékeit, betekintést kaptak a petkupa újrahasznosítási munkájába, és ügyességi versenyen is részt vettek. A 3. ifjúsági petkupát egyébként a budapesti német iskola csapata nyerte meg. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindultak az Erzsébet táborok, több tonna hulladékot gyűjtöttek a petkalózok, már pályázhatnak az alkotóidősek. Kis Dániel vagyok. Pontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megjelent hazánkban a körésrontó kalcsú díszbogár Beregsurány térségében két kifejlett példányt foltak egy csapdában. A bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, mondta rádiunknak a Nibih növényegészségügyi osztályvezetője. Bogya Sándor hozzátette, most azt vizsgálják, hogy megtelepedett populációról van-e szó.
3: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág, kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva, később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg, elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy járjon nyitott szemmel, ne menjünk el közönösen egy beteg kőrisfa, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, ha ilyet látunk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nibih honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
2: Középiskolás csapatok tisztították meg a felső Tisza ártereit, 6 napon át zajlott a 3. ifjúsági petkupa. A fiatalok csaknem 3 tonna szemetet gyűjtöttek, írja a nyíregyháza.hu. A 8 fős csapatok kanukkal kutatták a nagy mennyiségű hulladékkal szennyezett területeket, emellett többféle programmal is készültek számukra a szervezők. A Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek segítségével például megismerhették a beregi táj természetértékeit, betekintést kaptak a petkupa újrahasznosítási munkájába, és ügyességi versenyen is részt vettek. A 3. ifjúsági petkupát egyébként a budapesti német iskola csapata nyerte meg. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról, közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamat tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban, szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át, egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást, és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strand kézilabdatornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Első alkalommal szervezett pályaorientációs tábort a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kereskedelmi és Iparkamara. 20 fiatal ismerkedhetett közelebbről a munkavilágával az esemény egy hete alatt. A kamara beszámolójából kiderül, több helyi gazdálkodó szervezethez ellátogattak, akik bepillantást engedtek a mindennapjaiba, bemutatták a náluk fellelhető szakmákat, és izgalmas interaktív feladatokkal várták a csapatot. Különböző sportágokban mérték össze sporttudásukat az ügyészek, idén Szolnok adott otthont az ügyészségi sporttalálkozónak, ahol a kelet-magyarországi főügyészséges sportolói is versenyeztek, kiegészülve a legfőbb ügyészség a központi nyomozó főügyészség, Pest megye és a fővárosi főügyészség csapatával. Síkfutásban, súlylökésben, pingpongban, dartsban, csocsóban és több csapatversenyszámban mérhették össze tudásukat. A háromnapos rendezvény végén a 12 csapat közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség összesítésben az előkelő 5. helyen végzett, tudatta közleményében a főügyészség. Ismét benépesül a Krúdi Vígadó előtti sétány, pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsoret gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a Város honlapja. A nagy koncerten a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és 4 Mazsoret csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakú Levente dirigálja. A belépés ingyenes. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus második csapata, az NB3-as együttesnél sok saját nevelésű fiatal is kerettel készül, írja a Város honlapja. A csapat a következő hetekben több felkészülési mérkőzést is játszik majd, mások mellett a Füzesabonya Máté Szalka és a Nyírbátor ellen is pályára lépnek. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta a rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
4: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Szabolcs-Szatmár-Beregből tavaly 46 településről mintegy 2000 diák nyaralhatott az Ánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyúr-Ligeti Erzsébet táborban. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az idősügyi tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívására a Nyíregyháza városában élő, amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállítás alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán olvashatók. Jubileumi megemlékezést tartanak a Nagykálói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus, főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórház igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Egy újabb nyári napkezdésnek jött el most az ideje, így 6 óra után. 8-ára ébredtünk, már itt vagyunk a hét közepén. Szerda van, ez a Best FM és a Best Reggel, és Simon Norbert vagyok. Mit tudhatunk a mai napról? Hát többek között az, hogy az Ellákat köszöntjük, és a mai napon született Dr. Jones Tiss, amerikai gyógyszerész. És milyen érdekes, hogy nem a gyógyszerről lett ő híres, hanem ő alkotta meg a Coca-Cola üdítőt, ami a mai napig is igencsak nagy klasszikusnak számít. És szintén a mai napon született Ferdinand Zeppelin, német altábornagy, a róla elnevezett kormányozható léghajó feltalálója is. Van egy régi mondás, ami úgy hangzik, hogy ha július elején sok a napsütés, a szőlő édes lesz, a bor meg jó íző, úgyhogy van egy jó hírem, mindjárt időjárás jelentéssel folytatjuk, és akkor megnézzük, hogy mai nap mennyi lesz a napsütés, lesz-e majd édes tőle a szőlő, és a bor pedig jó ízű, esti fröccsnek előkészítendő. De előjáróban annyit, hogy nagyon kellemes napra készülünk, 28 fokkal ma Nyíregyházán.

szerdán is best reggelben, pedig információk a várható időjárással kapcsolatosan. A mai napon egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhőre készülhetünk. Kisebb eső, zápor az helyenként lehet, sőt, hát egy-egy zivatar is kialakulhat. Szeles napra készülünk, akár még viharos lökések is lehetnek, és délután pedig 28 fok várható majd Nyíregyházán. Csütörtökön pedig sok napsütés várható, amely csak rövid időre zavarhattak meg. Gomoly felhők, zápor csak elvétve jöhet, az északnyugati szél viszont több felé majd megerősödhet. Hűvösebb lesz holnap, napközben csupán 25 fok várható. Ez a vihar előtti csend, mármint hogy nem a szó szerinti vihar, hanem inkább majd a kánikula, ami majd jövő héttől jön. De péntektől már alakul a helyzet, ugyanis sok napsütés lesz pénteken, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, és többfelé élénk lesz ismételten az északnyugati szél. Péntek délután pedig 28 fok köré melegszik majd a levegő hőmérséklet. Itt városunkban, Nyíregyházán. Shake.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamat tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban. Szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strandkézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák, régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most

közlekedési információ, szerda reggelhez a látási viszonyok jók, az utak nem csúsznak, forgalom gyér, ugyanis tart a vakáció, nincs már reggeli csúcs, meg délutáni csúcs, ezen kívül pedig a Szabadságtér 9 szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, a munkálatok részben érintik a forgalmat. A gépjárművek szempontjából, na meg a gyalogosoknak is kerülgetni kell. Hiba elhárítás végez a Nyírségvíz a Toldi utca 85 előtt, a helyreállítás még tart, már a vízszolgáltatás rendben van több napja, viszont még forgalomkorlátozásra kell készülni, valamint a parkolással is figyelni kell, ugyanis az érintett parkolók egy részét lezárták. Szintén nyírtáv hűít vezetéket cserélnek a Rákóczi út 3-5 számnál és az Ungvár sétány 1 előtt is, legyenek itt is figyelmesek, valamint ugye ezt már régóta tudjuk, hogy az épülő körforgalom miatt a Vasvári Pál utcán minden egyes napjelző lámpás forgalomirányítás mellett kissé lassabb a haladás, ha arra közlekedik, ez majd számolja bele a reggeli indulási időbe. Jó utat!

0: Endre.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Jó reggelt, már a hét közepe felé járunk, a nyár pedig teljes lendülettel dübörög, sokan úton vannak a Balaton felé, vagy a Tisza felé, vagy éppen a Tiszató felé, vagy a hegyek bevették az irányt, mások dolgoznak, de már a következő pihenést tervezik fejben. Hát bárhogyan is indul a nap, foglaljunk helyet kényelmesen, kortyoljunk egyet a kávéból vagy a teából, és nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a július 8-a. Hát például egy névnapi köszöntőt, mert az Ellák mindenképpen megérdemlik, hogy felköszöntsük őket. Időjárás szempontjából pedig arra készülhetünk, hogy ma egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet a fejünk felett, leginkább reggel, de napközben már napos, gomoly felhős időre készülhetünk, kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak, akár egy-egy zivatar is lehet, de igazából egy egész napos áztató eső lenne a legjobb, sajnos ez nem lesz, viszont szeles napra készülhetünk, sőt viharos lökések is lehetnek, és ma délután Nyíregyházán egy konszolidált, nagyon jól érhető, kellemes 28 fok várható, és várjuk Danit is a frissekkel, jön is 7 órakor.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák környékén tapasztalható. A Szabadság tér 9 szám mellett 90 négyzetméter térkő és 60 négyzetméter zöld terület került felbontásra. A munkálatok részben érintik a gépjármű forgalmat, viszont a gyalogos forgalmat teljesen érinti. Hiba elhárítást végzett a nyírségvíz a Toldi utca 85 szám előtt. A helyreállítás még tart, forgalomkorlátozásra kell számítani, és az érintett parkolók egy részét lezárták. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Sikeresen zárult az első kamarai pályaorientációs tábor, sportoltak az ügyészek, ismét lesz Mazsoret gála. Kis Dániel vagyok. Első alkalommal szervezett pályaorientációs tábort a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kereskedelmi és Iparkamara. 20 fiatal ismerkedhetett közelebbről a munkavilágával az esemény egy hete alatt. A kamara beszámolójából kiderül, több helyi gazdálkodó szervezethez ellátogattak, akik bepillantást engedtek a mindennapjaiba, bemutatták a náluk fellelhető szakmákat, és izgalmas interaktív feladatokkal várták a csapatot. Különböző sportágokban mérték össze sporttudásukat az ügyészek, idén Szolnok adott otthont az ügyészségi sporttalálkozónak, ahol a kelet-magyarországi főügyészséges sportolói is versenyeztek, kiegészülve a legfőbb ügyészség a központi nyomozó főügyészség, Pest megye és a fővárosi főügyészség csapatával. Síkfutásban, súlylökésben, pingpongban, dartsban, csocsóban és több csapatversenyszámban mérhették össze tudásukat. A háromnapos rendezvény végén a 12 csapat közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség összesítésben az előkelő 5. helyen végzett, tudatta közleményében a főügyészség. Ismét benépesül a Krúdi Vigadó előtti sétány, pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsoret gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a Város honlapja. A nagy koncerten a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és 4 Mazsoret csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakú Levente dirigálja. A belépés ingyenes. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus második csapata, az MB3-as együttesnél sok saját nevelésű fiatal is kerettel készül, írja a Város honlapja. A csapat a következő hetekben több felkészülési mérkőzést is játszik majd, mások mellett a Füzesabonya Máté Szalka és a Nyírbátor ellen is pályára lépnek. Jubileumi megemlékezést tartanak a Nagykálói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórház igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

Itt tartogat nekünk a szerda, szerintem a rutinos bestesek már tudják, hogy ilyenkor jön a horoszkóp, és ebből fogjuk kideríteni, bizony így van. Na nézzük akkor a listát, kosok, bikák, ikrek, rákok, hát így megyünk majd sorba, elsők tehát a kosok. A mai nap jó alkalom arra, hogy lezárj valamit, ami már csak feleslegesen foglalja a helyet az életedben, nem nagy döntés lesz, inkább egy csendes pont a mondat végére. Bikák, most jobban értékeled azt, ami kiszámítható. Egy megszokott szokás, vagy kedves rutin több biztonsági érzetet fog majd neked adni, mint ahogy te azt gondolod. Jönnek az ikrek, szerdán könnyebben átlátod, hogy mi az, amivel valóban érdemes foglalkozni, nem lesz kedved felesleges köröket futni, és ez most előnyödre fog válni. Rákok, valaki számít a türelmedre, még hogyha ezt nem is mondja. A nyugodt hozzáállásod ma többet segíthet, mint bármilyen tanács. Oroszlánok, nálad pedig ma jó érzés lesz visszanézni arra, hogy mit sikerült elérned ezen a héten már. Nem kell mindig a következő lépésre figyelni. Szüzek, egy korábban félretett feladat most könnyedén megoldhatóvá válik. Látod, hogy néha tényleg csak az időzítésen múlik minden. Mérlegek, ma könnyebben meghozol egy kisebb döntést, amit eddig halogattál. Amint túl leszel rajta, érezhetően megkönnyebbül a napod. Skorpiók, a mai nap nem a tempóról, hanem a pontosságról szól. Ha odafigyelsz az alapokra, később sok időt spórolhatsz meg. Nyilasok, egy várakozással töltött időszak lassan a végéhez közeledik. Ma még nem biztos, hogy látod az eredményt, de már érzed, hogy közel van. Bakok, te pedig ne lepődj meg, hogyha ma valaki a tapasztalatodra kíváncsi, olyan természetességgel segítesz, hogy észre sem veszed, mennyit jelent ez másoknak. Vízöntők, a szerda kedvez annak, hogy rendet tegyél a gondolataid között, nem kell mindent papírra vetni, már az is sokat segít, hogyha magadban tisztázod a dolgaidat. Halak, ma kevésbé foglalkoztat, hogy mi történik körülötted, és jobban figyelsz arra, hogy hogyan érzed magad, ez pedig segít abban, hogy ne vállald magad túl. Jön a szerda üzenete, itt a Best reggelben, a hét közepén nem mindig az újrakezdésről szól, néha az a legnagyobb előrelépés, amikor befejezzünk valamit, egyszerűsítünk, vagy végre pontot teszünk egy régóta nyitott ügy végére. Ezt tartogatja nekünk, július 8-a, szerda reggel.

Jó reggelt, elérkezett a szerda reggeli napindítás, és napindításhoz pedig egy fontos hír a bestfmnyíregyháza.hu-ról, ugyanis a felsőoktatásban van egy határidő, ez pedig holnap érkezik el, amikor is pótolhatják a felvételizők a hiányzó dokumentumokat, és holnapig módosíthatják is egyetlen egy alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, és a sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakot lehet átrendezni, új képzés persze már nem lehet felvenni és rögzíteni. Az ősszerinduló képzések ponthatárait pedig várhatóan július 23-án este fogják majd kihirdetni. Fontos észben tartani, hogy a felvételizők holnapig pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. Esik az esőként, mondjuk ez túlzás. Mondjuk azt, hogy szemetel, csöpög éppen, hogy csak

Pedig nagyon nagy szükség lenne egy kiadós esőre, ha már borult az idő, mert az országban dúló súlyos aszály a talaj felső rétegének kiszáradását okozza. Mostanra már a mélyebb rétegekben is igencsak nagy a probléma olyan mértékben, amire jellemzően általában, hogyha ennél persze csapadékosabb év van, akkor augusztus végén szokott sor kerülni, még csak itt vagyunk július 8-án, de a helyzet már olyan, mint máskor augusztus végén, ez pedig jelentősen befolyásolja egyes növények, például a kukorica fejlődését. Az ország középső részén az elmúlt hónapban több helyen mindössze 15 mm-nyi eső hullott. Hát mi sem büszkélkedhetünk itt Nyíregyháza környékén, valami kiadós, hosszabb esőben, és az a helyzet, hogy ez, ami most van reggel, hát ez is csak ilyen pötyögős, szemeterős, pici csapadék lesz, és ráadásul délutántól majd kisüt a nap. Azt mondják az időjósok, hogy nagyjából 3 óra környékén kikandikál felettünk a nap, és a csúcsérték pedig nagyjából 28 fok. Azért valamelyes jól esik, hogy hűvösebb a reggel, mint az elmúlt kánikulai időszakban volt, bár aki pedig most töltik a nyaralásukat és éppen strandolnának, nem biztos, hogy örülnek annak, hogy holnap például 25 fok lesz, és pénteken pedig mindössze 26. Hát így indul a szerda reggel a Best reggelben, folyamatosan készülünk a nyíregyházi hírekkel és a szuper nyári dalokkal. Jó reggelt!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidő a felsőoktatásban, megjelent hazánkban a kőrisontú kalcsú díszbogár. Több tonna hulladékot gyűjtöttek a petkalózok. Kis Dániel vagyok. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megjelent hazánkban a kőrisontó kalcsú díszbogár Beregsurány térségében két kifejlett példány voltak egy csapdában. A bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, mondta rádiunknak a NIBIH növényegészségügyi osztályvezetője. Bogya Sándor hozzátette, most azt vizsgálják, hogy megtelepedett populációról van-e szó.
3: Ez a bogár a kéreg alatti járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg viszi a lárva, később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg, elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy járjon nyitott szemmel, ne menjünk el közönösen egy beteg kőrisfa vagy egy smaragdzöld a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, ha ilyet látunk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NIBIH honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
2: Középiskolás csapatok tisztították meg a felső Tisza ártereit, 6 napon át zajlott a 3. ifjúsági petkupa. A fiatalok csak nem 3 tonna szemetet gyűjtöttek, írja a nyíregyháza.hu. A 8 fős csapatok kanukkal kutatták a nagy mennyiségű hulladékkal szennyezett területeket, emellett többféle programmal is készültek számukra a szervezők. A Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek segítségével például megismerhették a beregi táj természetértékeit, betekintést kaptak a petkupa újrahasznosítási munkájába, és ügyességi versenyen is részt vettek. A 3. ifjúsági petkupát egyébként a budapesti német iskola csapata nyerte meg. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
4: Let's go, girls.

Tik-tak, tik-tak, mit mutat az óra? Hát az, hogy pontosan 5 perccel járunk 7:30 után. Itt a július, egészen pontosan 8-a szerda van, jó reggelt, ez a Best FM és a Best reggel, és a július az amúgy műanyagmentes hónap. Ehhez képest itt a hír, hogy múlt hét pénteken ért véget a PET kupa, rekord közeli hőségben, mégis kiváló hangulatban zajlott a harmadik ifjúsági PET kupa, amúgy tényleg jól kifogták a kánikulai időszakot. Itt a középiskolás csapatok tisztították meg a felső Tisza áltereit. Az évek alatt felhalmozódott hulladéktól, a hatnapos program végére pedig csak nem 3 tonna szemetet gyűjtöttek ki a természetből, miközben a fiatalok persze környezetvédelmi ismeretekkel is gazdagodtak. Gergely-Ugornyáról indultak el, és így járták be a felső Tisza a legszennyezettebb partszakaszait. A 8 fős csapatok tanárai kíséretében pedig ezúttal nem PET hajókat építettek, hanem kenukkal kutatták fel a folyó kanyarulatokban és a sűrű növényzet alatt megbújó úgynevezett PET bányákat, vagyis a nagy mennyiségű hulladékkal szennyezett területeket, és a 6 nap alatt összesen 2935 kg hulladékot gyűjtöttek össze a fiatalok, amelynek több mint a fele újrahasznosításra kerül. Elképesztő szám, tehát 3 tonna, és ez csak egy szakasz. Hol van még a többi? És valószínűleg ezért mondják az idősebbek azt, hogy gyerekek, ha így megy tovább, akkor bele fogunk fulladni a műanyagba. Borongósan indul a szerdai nap, de változni fog, ugyanis délutántól nagyjából 3 vonal magasságában kisüt a nap, de nem lesz ma forróság, 28 fok várható Nyíregyházán.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák környékén tapasztalható. A Szabadság tér 9 szám mellett 90 négyzetméter térkő és 60 négyzetméter zöld terület került felbontásra. A munkálatok részben érintik a gépjármű forgalmat, viszont a gyalogos forgalmat teljesen érinti. Hiba elhárítást végzett a nyírségvíz a Toldi utca 85 szám előtt, a helyreállítás még tart, forgalomkorlátozásra kell számítani, és az érintett parkolók egy részét lezárták. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

Ma reggel is folyamatosan készülünk a friss helyi hírekkel, hogyha valamit az ember először csinál az életében, persze, hogy izgul, mert hogy nem tudja, hogy mi vár rá. Pláne így van ez a szülőszobán, ott meg aztán. Nyilván izgalommal megy az ember, több szempontból is. Tudják ezt például a fehérgyarmati tagkórházban. Éppen ezért készülnek egy, hát mondhatni nyílt nappal, július 22-én 13 órától ingyenes, szülésre felkészítő foglalkozást tartanak majd, ahol a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ adnak. A körülbelül nagyjából 2 órás interaktív előadás során a résztvevők pedig részletes betekintést nyerhetnek a szülőszoba világába. A kórház munkatársai pontról pontra ismertetik, hogy mi történik a vajudás és a szülés alatt. Legalább némileg ugye felkészülve tud majd menni az ember a nagy napon. A kismamák pedig megismerhetik a helyszínen elérhető fájdalomcsillapítási lehetőségeket, és nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekágyas időszak testi-lelki változásaira, a sikeres szoptatás támogatására, valamint az újszülött gondozásának első otthoni ápolásának alapjaira. Mindez ingyenesen, viszont regisztrálni kell. Még egyszer fontos, ugye a dátum, július 22, Fehérgyarmati Tagkórház. Mondok egy telefonszámot hozzá, 44-es körzet 511 128, ha pedig nem sikerült volna felérni, semmi gond, visszaolvashatják az elérhetőséget a bestfmnyiregyháza.hu-n. Dani is készül a frissekkel, természetesen pontban 8-kor. Szép napot, szerda van, július 8-a, ez a Best FM.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre, 10% kezdő befizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil
5: számítás technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kinesil.hu.
6: Kinesil.hu.
7: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésmelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csak nem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamat tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban. Szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strand kézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák, régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra.

Egy újabb nyári dal a Best Reggelben. Welcome to Saint-Tropez, vagy inkább mondhatjuk azt, hogy Welcome to Nyíregyháza, amennyiben hozzánk érkezett nyaralni, érezze magát jól, fedezze fel a városunkat. És hát igen, itt a nyár nagy a jövésmenés, és sokszor nem állt, hogyha az ember zsebében van euró, egy kis pénzügyi hír a Best Reggelben, méghozzá az OTP automatákkal kapcsolatosan, az idegen plastikkártyások több summát tudnak most már ugyanannyiért levenni, ugyanis az OTP bank módosítást jelentett be az ATM-ek használatával kapcsolatban, a változás pedig az euró bankautomatákra vonatkozik, de csak azokat érinti, akik nem OTP-s kártyával szeretnének külföldi valutát levenni, vagyis azok a személyek, akik nem az OTP banknál regisztrált bankkártyával szeretnének eurót felvenni a bank által üzemeltetett bankautomatákból, az eddig érvényes 100 eurós limit helyett most már akár 300 eurót is felvehetnek változatlan használati díj fejében. Magyarországon jelenleg az OTP bank az egyetlen olyan hitelintézet, amely országos kiterjedésű eurós ATM hálózatot tart fenn összesen 26 bankautomatával. Persze sokan mondják azt, a régi klasszikus mondás, hogy a hasitasi nem kér PIN kódot, minden esetre nem árt ezt tudni, pláne hogyha a nyaralás során az euró használat is majd esedékessé válik. Follow the flow, nálunk pedig ez a folytatás itt a Best Reggelben. Szép napot, szerda van, július 8-a.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel.

Jó reggelt, itt a Best reggel. Szerda van, és így szerda reggel. Ugorjunk le a balcsira, én azt mondom, együnk egy jó hamburgert, és nyaljunk el rá egy fagyit. Jól hangzik, nem? Mennyibe fog ez nekünk kerülni? Hát az a helyzet, hogy a kis strandolással töltött nap után egy minőségi, szaftos húspogácsával, friss zöldségekkel, sajttal, vagy akár jalapenóval megpakolt hamburgert választ, annak viszonylag magas költséggel érdemes számolnia. A Balaton partján a lángos, a halászli és a gyrosz mellett továbbra is a hamburger az egyik legnépszerűbb strandétel, és bizony az árakat böngészve egyértelmű, hogy 2026 nyarán 3500 forint alatt már alig lehet hamburgert találni a tó környékén, ráadásul a prémium összeállításokért ennek akár a dupláját is elkérhetik. Nézzük egy pár példát. Balatonfüreden például marha burger, lilahagymalekvárral és hasábbal 5390,

0: Zamárdi hamburger hasából 5002, ha pedig imádjuk a marhahúst, akkor extra húspogácsa hozzá 2004, Balatonlellén egy sima hamburger 3005, Keszthelyen pedig egy csirke burger 3750 forintba kóstál. Mi a helyzet a fagyival? Hát az, hogy a Balatonnál egy gombóc fagylalt átlagosan mintegy 650 forintba kerül. Ez ugyan nagyjából 50-100 forintos drágulás jelent az előző évekhez képest, ám még mindig elmarad a közbeszédben gyakran emlegetett ennél magasabb áraktól, azok azért már csak riogat. Mindjárt csak 10 perc indul a rovat, a héten először dr. Múri Gyulával és Szakács Tibivel. Arról fognak beszélgetni, hogy biztonságosak-e a szájon át bevihető peptidek. Kiderül mindjárt 8:30-kor, itt a Best reggelben.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Zsófi levelével nyitjuk a mai Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Dr. Mórik Gyulával beszélgetek, én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
2: Szerbusztok!
0: Olvashatok levelet?
2: Természetesen.
0: Rengeteg levél érkezik. Ugye mi a peptidekkel nagyon sokat foglalkoztunk itt adásban. A felvezető etapban, majd arra kérlek, hogy csak két mondatban mondd el nekünk, hogy mik a peptidek, mire jók, mire használjuk. A levél pedig így szól, a kapszulás peptidekről mi a véleménye? Biztonságosak? A leírás alapján csak aminósavakat tartalmaznak természetes formában. Aztán küldött nekünk egy olyan linket, hogy egy eredeti orosz gyártással készülő szentpétervári gyárból talált valamit. Hallgattam a tegnapi adást, ugye múlt hetiek voltak, a daganatokkal kapcsolatos összefüggésekről, és ilyen szempontból is érdekelne. Nagyon jó a kérdés, Zsófi, nagyon szépen köszönjük. Tehát akkor még egyszer, akkor kezdjük már egy csak három mondatba, vagy két mondatba a peptidekről,
2: mit kell tudni. A peptidek tulajdonképpen összekapcsolt aminósavak, amelyek így összekapcsolva egy speciális funkcióval rendelkeznek az emberi szervezetben. Az emberi szervezet is használja ezeket a molekulákat belül, tehát az emberi működésnek részei. Na most ezt a dolgot nekiálltak tudósok előállítani, és ilyen peptideket vagy kivonni, vagy összefűzni, ami a lényeg, hogy ezekkel hatunk. Mi a legnagyobb a szervezetbe valamilyen hatást elérünk? Mi a legnagyobb problémánk? Ugye az, hogy ezek alapvetően ugye aminosavból állnak, aminosav láncok, tehát fehérjék, mi történik? Az elsődleges funkció a gyomorsavnak, hogy bontsa el őket, ergo nem igazán túl nagy is, nem is jut át jól, nem hatékony, ezért beszúrjuk őket, ugye? Ilyenek például az inzulin, vagy a GLP-1 receptorra ható szerek, stb. Mind injekcióban adagolandók, hogy hatékonyan működjenek. És akkor van egy csomó másra is ható peptid, amelyek aztán lehetnek veszélyesek, lehetnek daganatot, hát nem is kiváltó, de esetlegesen növelők, és a többi, és a többi, és a többi. Na most ezért elmondtuk, hogy nem igazán lehet tiszta forrásból jelenleg beszerezni, majd ha a szabályozás változik, akkor talán lehet magyarul, ha lehet ezeket a kísérleti célra szánt peptideket senki ne szurkálja magába. Nagyjából itt tartottunk, amikor is jött a levél, és teljesen igaza van a levélíró hölgynek, nem beszéltünk a szájon át bevehető peptidekről. Úgyhogy szerintem a peptid sorozat lezárása enélkül nem működik, tegyük meg, és akkor ezt megnézzük. Kezdjük onnan, amit ő is említ, az oroszok. Tehát az oroszok most már nem csak a Spice-ban vannak, ugye, ami a régi mondás, hanem a gyógyszerszekrényben is ott van. Lehet, hogy lehangoló a mondat, de ez az igazság. Most akkor tárjuk már ezt föl. Ezeket a szereket, amelyek ilyen kiemelt gyógyító hatékonysággal bírnak, a hidegháborúnak köszönhetjük.
0: Miért?
2: Azért, mert a fejlesztésük azok ilyen a szuper katona kifejlesztéséhez kötődött, aminek nagyon magas a teljesítménye, nagyon jó a túlélése, és nagyon gyors a regenerációja bármiféle nehéz megterhelés, sérülés, sugárzás bármi után. Tehát az oroszok azért tartanak ott a peptidekkel, ahol tartanak, mert ők nem a mai modern kóbortnak szentelve kezdenek valamit csinálni, hanem ők már a 70-es években ezt elkezdték. Ez volt az egyik csoda fegyverük, titkos fegyverük a háttérben.
0: De ez nekem nagyon jó, Gyula.
2: Ez így nagyon jó, mert hogy tudod, miket csináltak, amiket ma már biztos nem csinálhatsz meg, legalábbis nyugati országokban biztos nem. Olyan humán kísérletek, amelyeknek az eredménye fergeteg, nagyon gyors fejlődés biztosított nekik, és mondom, kivitelezhetetlen. Tehát alapvetően ami a peptideket most látunk ettől a gyártótól, az valamikor a Szovjetunió haditengerészetének, és azon belül is a nukleáris tenger alatt járókon szolgálóknak, ugye ő egy fő csapás erő a
0: ritkán látott napot például.
2: Hát igen, minden egy háborúban, mert onnan az az elrettentő erő, hogy mindegy, hogy lelövöd a fél országot, de a tengeren akárhol lehet, és onnan sicsúcsúgy a támadót megsemmisíti. Vadászpilóták, űrhajósok, tehát tulajdonképpen ezeknek...
0: Hát nem átlag körülmények között élő emberek, és amiatt jó, egy fél mondat csak magyarázat, hogy mi miatt örülök én ennek, mert hogyha ilyen korlátozott körülmények között túlél a szervezet ezekkel a dolgokkal, sőt, előállítják a szuperlatibusz katonát, akkor onnantól kezdve egy sokkal több természetes körülményben élő ember számára, ahol sokkal több ilyen természetes feltétel adott, ezek sokkal eredményesebben tudnak működni az én felfogásom alapján.
2: Nincs ekkora kitettség, így van, tehát az oroszoknak elképesztő jó peptidjei vannak a világon, érdemes rájuk ezen a területen odafigyelni. Oké, miért más a szájon át bevehető peptidek csoportja, és ugye ez volt, hát nem nagyon tudsz törékeny üvegekkel szaladgálni, tehát ott nekik a szájon át bevehető peptideket kellett fejleszteni. Oké, mi a lényeg, hogy mit kellett megoldani a tudósaiknak, hogy a húsok nagy fehérje láncaival ellentétben ez egy ilyen pici molekula, valamivel nagyobb, mint mondjuk egy darab vitamin, de alapvetően néhány aminósav az, amiből áll. Ünnetől kezdve a gyomorsav mit csinál, mikor megérkezik valami, akkor azt mondja, hogy hülye, ez kaja, mondjuk le. A bélszakasz azt mondja, hogy hát ne engedjünk már be bármit, tehát a bélnyálka védelmet nyújt a belépés ellen, és akkor igazából a bélsejtnek meg túl nagy, hogy azon keresztül menjen be, egy egészségesen zárt bélrendszeren ezek nem nagyon jutnak át, mert ezek a feladatok, amiket meg kellett oldani. És meg is oldották, tehát van úgymond testőri kísérlet, ez az egyik megoldás. Védi a peptidet azzal, hogy a környezetében változtatja a savasságot, tehát a gyomor sav nem tudja érdemben megtámadni, és ráterít egy ilyen, fogalmazunk úgy, hogy zsíros köpenyt, mint a Harry Potterben van ez a, tudod, ez a magadra teríted és nem látszol köpeny.
0: Igen.
2: Tehát tulajdonképpen egy ilyen köpenyt ráterít, és ezzel átsétál vele a bélfalon. Hihetetlen, de ez az egyik technika. Aztán van egy ilyen cívzárnyitó módszer, ez a nagyon rövid időre kinyitja a sejtek közötti nagyon szoros zárat, belépteti a peptidet, majd zárja ezt a részt.
0: Vannak olyan anyagok, amik ezeket a támadásokat kiküszöbölik.
2: Így van, tehát magyarul hatékonyá tudják tenni a szájon át bevitt peptideket. Az oroszok még ennél is többet tudnak. Tipikus orosz megoldás. Tehát csak a hatékony peptid rész, ez azt jelenti, hogy 2, 3 vagy 4 aminósav, nem több. Tehát tulajdonképpen le van csontozva, tiszta orosz, tehát semmi cicoma, nincsenek ilyen kissegéd, nagysegéd, akármicsoda, túrót, beleveszük a hatékony részt, és azáltal, hogy ilyen pici részt küldünk be, az emésztő enzim tulajdonképpen már úgy érzi, hogy ő végzett. Hát ott most még van 2 kapcsolat, hát a több 100-hoz képest, vagy több 1000-hez képest, ez 0, tehát nem ide koncentrál. Ezek úgymond a radar alatt átrepülnek. A bélfal sejtjeiben lévő speciális kapuk is beengedik őket, úgy vannak összeszerkesztve. Tehát ilyen beszippantja a bélrendszer. Nem, hogy nem tud bemenni, hanem befolyik az egész. És most még ők kitaláltak egy újabb történetet, ez egy óriási dolog, hogy nyelv alá teszik, ez egy világszám trükk, mert kikerüli a gyomorbélrendszert, meg az egész felszívódást, minden.
0: Ott nyálkahártyán keresztül gondolom felszívódik azon.
2: És hova megy minden egyes anyag, ami felszívódik a bélrendszeredből, bemegy a májba. Tehát minden gyógyszer ez, az amaz először a májba megy, ami már ott rögtön elkezdi felezni a hatását. Na most ezáltal, hogy a szájnyálkahártyán szívódik föl, ezáltal ez kikerüli ezt az egész történetet. Igazából ez egy ilyen trójai, tehát kisméret és trójai.
0: De tulajdonképpen az oroszok magával megcsinálták peptid, de azt, amit amúgy a teherautóiparban volt, a kamaz.
2: Igen.
0: Nem a hegyet vitte, hanem átment rajta.
2: Igen, többek között. Igen. Na, tehát igazából hogyan működnek? Ezek ilyen bioregulátor peptidek, epigenetikai hatásokat, ezek ilyen genetikai kapcsolók. És most figyelj, van egy összekuszálódó DNS. Mondjuk van egy könyvtárad, ahol tartod, akárhol tartod a szakácskönyveid, amiben főzöd az egész családnak. Oké, de beázik, összeragadnak a lapok. Okay? Na ez van egy beteg szervezetben. Jön a peptid, bejut a kamrádba, az összeragadt oldalakhoz kötődik, speciálisan szétválasztja őket, ugye, mert be tud jutni a sejtmagba, hozzákapcsolódik a speciális helyen a DNS-hez, olvashatóvá teszi a könyvedet, azaz a DNS szakaszokat, és újra rendelkezésedre áll a teljes pontos recept, amivel tudsz menni. És mi a lényeg? Ezek az orosz peptidek szervspecifikusak. Tehát ami a szívből származik, az a szívre, ha tüdőből származó, tüdőre, ha tetszik érteni.
0: De tetszik, nagyon tetszik.
2: Túl kicsi, ezért nagyon ügyesen bejut, és nem foglalkozik vele az emésztés. Aztán 500 daltonos, tehát átmegy a sejtek között, vagy a sejttranszport beszívja, és most figyelj, a leglényegesebb, ugyannak kitalálva, hogy ezek hazatalálnak. Tehát pontosan ugyanolyanok, mint a szervezet molekulái, és ezért a szervezet azt hiszi, hogy saját, és ő viszi a helyükre őket, és minden sejt befogadja.
0: Őrület. Nagyon jó.
2: És ennek három fajtája van. Egyébként a természetes kivonatok, akkor a természetes kivonatok mellett vannak a mesterségesek, amelyek ugyanazok, de laborban vannak összerakva, és náluk most már vannak olyanok, hogy a peptidhez kapcsolt vitaminok hatásfokozók, meg ez a nyelv alá van.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy én Zsófinak végtelenül hálás kell, hogy legyek, mert még a linket is átküldte nekem, hogy...
2: Igen, de ezt ne csináld, mert...
0: És mert most van, még nem, a... tehát nincs rá még jogosultságom.
2: Igen, tulajdonképpen ez megint csak
0: amúgy
2: egy...
0: Zsófi, hát, csak csendben mondom meg, hogy amúgy jó.
2: Hát én is szeretem, igen, csak csendben. Igen, az oroszok már bennem is ott vannak. Jó, de benned is egyébként, ugye, igen. Tudjuk. Na de ami a lényeg, az, hogy ezek, amit tudunk, amit bizonyítottak, telomereket hosszabbítanak, tehát hosszabb életet hoznak, mert ugye a telomerek lényeges, hogy milyen hosszúak, az élettel összekapcsolható, ahogy rövidülnek egyre közelebb vagy az elhalálozáshoz, az idő szervezet immunválaszát megsokszorozzák, és daganatok kialakulását csökkentik. Ennyit tudunk.
0: Csúcs.
2: Bizonyítottan. De nem mutatják be ezeket a peptideket az orvosi szaklapok, nem készül belőlük.
0: Majd augusztusban, gyerekek.
2: De mindenki tudja, hogy hatékony, saját magam, betegeim tapasztalata, a tied, tehát...
0: Majd erről holnap? Picit
2: ésszel, óvatosan, orvossal, mert egyébként így lehet csodaszer.
0: Csúcs, nagyon jó, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert olyan lelket öntöttél velem ezen keresztül a dolog, és Zsófinak is, meg szerintem a hallgatóknak is konkrét kérdésekre jó válaszok jöttek, örülök ennek. Köszönöm szépen, Gyula.
2: Egy mondat, bocsánat, igen? Zsófi, ezek ha nem, ugye nem a növekedési hormonnal kapcsolatos, biztos, hogy nem okozhatnak tumort.
0: Igen, de ez fontos mondat volt, Zsófi.
2: Igen, okay. Ezt még mindenképpen hozzá kellett tenni.
0: Köszönjük, holnap megint jelentkezünk, szép napot kívánok.
2: Egy neked. Másik csodaszerre.
0: Oké, okay. Szia-szia!
2: Szervusztok!
3: Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment that you capture it.

0: Balesetmentes szerdai napot itt a Best reggel, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Hát igen, nyáron azért a baleseti megnő a páciensek száma, ez benne van az évszakban. A jó idő beköszöntével és a nyári szezon csúcsára érve törvényszerűen megugrik a szabadtéri balesetek száma ugye a városokban. Mi korábban a fáról való leesés vagy a klasszikus kerékpáros esések voltak a jellemzők, ez most változott, már a nagysebességű elektromos rollerek vették át a vezetést itt ebben a kérdésben. Az e-rollerek tömeges elterjedésével robbanásszerűen megnőtt a súlyos, korábban ritkán látott sérülés kombinációk száma, amelyekkel manapság szinte folyamatosan találkoznak a hazai ortopéd traumatológusok. Azért érdekes belegondolni, hogy míg az emberi test a sétára, például 5 km per órával számolhatunk itt, vagy futással kapcsolatban 10 km per óra, szóval ezek közbeni botlások kivédésére simán fel vagyunk készülve a reflexeinkkel, hát addig az e-rollerekkel elért akár 25 km per órás, vagy még nagyobb tempónál a természetes reflexek már csődöt mondhatnak, és bizony emiatt a traumatológusok egyre több ilyen esettel találkoznak. A nyári baleseteket most már nem a fáról való lepottyanás okozza leginkább a balesetin, hanem a rolleres balesetek, érdemes ezt fejben tartani és elgondolkodni rajta. További hírek pedig 9 órakor pontban itt a Best reggelben. Legyen szép napja, délutánra elvileg kisüt a nap, egy konszolidált kellemes 28 fokot várunk ma Nyíregyházára.
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk.
3: Leszek a bal,
1: újabba.

hallhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója. Jó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sikeresen zárult az első kamarai pályaorientációs tábor, sportoltak az ügyészek, ismét lesz Mazsored gála. Kis Dániel vagyok. Első alkalommal szervezett pályaorientációs tábort a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kereskedelmi és Iparkamara. 20 fiatal ismerkedhetett közelebbről a munkavilágával az esemény egy hete alatt. A kamara beszámolójából kiderül, több helyi gazdálkodó szervezethez ellátogattak, akik bepillantást engedtek a mindennapjaiba, bemutatták a náluk fellelhető szakmákat, és izgalmas interaktív feladatokkal várták a csapatot. Különböző sportágokban mérték össze sporttudásukat az ügyészek, idén Szolnok adott otthont az ügyészségi sporttalálkozónak, ahol a kelet-magyarországi főügyészsége sportolói is versenyeztek, kiegészülve a legfőbb ügyészség a központi nyomozó főügyészség, Pest megye és a fővárosi főügyészség csapatával. Síkfutásban, súlylökésben, pingpongban, dartsban, csocsúban és több csapatversenyszámban mérhették össze tudásukat. A háromnapos rendezvény végén a 12 csapat közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség összesítésben az előkelő 5. helyen végzett, tudatta közleményében a főügyészség. Ismét benépesül a Krúdi Vígadó előtti sétány, pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsored gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a Város honlapja. A nagy koncerten a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és 4 Mazsored csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakú Levente dirigálja. A belépés ingyenes. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus második csapata, az MB3-as együttesnél sok saját nevelésű fiatal is kerettel készül, írja a Város honlapja. A csapat a következő hetekben több felkészülési mérkőzést is játszik majd, mások mellett a Füzesabony, a Máté Szalka és a Nyírbátor ellen is pályára lépnek. Jubileumi megemlékezést tartanak a Nagykálói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus főorvos, festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: Köszönjük Sákira, 7 perccel most már 9 óra után dübörög a nyár. Ugye itt vannak a szabadságolások, különféle módokon töltjük ezt el. Van, aki elmegy nyaralni, van, aki pedig idén azt mondja, hogy nem lesz nyaralás, hanem lakásfelújítás. Ez esetben például jó tudni, hogy módosult az építési bontási hulladék leadásának rendje a lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarokban. Továbbra is kizárólag lakosság ügyfelek vehetik ezt igénybe, ugye természetes személyek. Nekik biztosított a szolgáltatás, amely során pedig kérnek személyigazolványt és lakcímkártyát. Meghatalmazással történő leadásra pedig sehol nincsen lehetőség, és a következő áron számítson és számoljon. 18,5 forint per kilogramm plusz áfa áron veszik át. Hogy hol? Hát például Nyíregyházán a Lerakó utca végén, a Nagyecsedi hulladék központban, a külterületen is van rá lehetőség, vagy pedig a Kisvárdai hulladékkezelő központban, Kisvárda külterületén. Annak idején a Vénusz nagy slágere volt, most egy picit új köntösben újra gondolva érkezik a régi nyár, az új nyárban 2026 nyarán, július 8-án.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: Ma reggel is visszatekintünk az elmúlt napra, vagyis hogy milyen történések voltak a katasztrófa védelemnél. A vonal túlsó végén itt van ma reggel is velünk Rutkai Dér Vivien. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Remélhetőleg ez a kisebb-nagyobb eső itt a térségben egy kis felüdülést hoz, egyrészt a mezőgazdaságba is, és hát szabadtéri tüzek esetében is, bár tegnap csak két helyszínen volt szükség szabadtéri lángok oltására. Ópályban a Dankó István utca végében napelem park mellett 300 négyzetméteren a száraz hű, Vaján a József Attila utca mögött pedig 400 négyzetméteren lángolt a vegetáció, ezeket a szabadtéri tüzeket a Máté Szalkai és Baktaró rendházi hivatásos tűzoltók oltották el. Kerítésrácsok közé szorult egy ősz Kocsordon a Hunyadi János utcában, a Máté Szalkai tűzoltók szabadították ki az állatot, majd szabadon engedték. Két baleset is történt, az M3-ason Nyíregyházánál egy kis busz és egy személygépkocsi ütközött össze a 227-es kilométer szelvénél a Budapest felé vezető irányban, ez még a reggeli órákban történt, a járművekben összesen 9-en utaztak, de személyisérülés nem történt. A nyíregyházi tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. Szintén reggel történt egy nem megszokott baleset, oldalával az árokba borult egy kis busz Nyírmegyes és Nyírkáta között. A járműben 14-en utaztak, de nem sérültek meg, ám nem tudtak kiszállni a jármű elhelyezkedéséből adódóan. A Máté Szalkai hivatásos tűzoltók drótkötéllel rögzítették az árokba borult járművet, majd a föld megásása után már ki tudták nyitni a kis busz ajtaját, így az utasok el tudták hagyni a buszt. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük szépen a híreket, információkat és jó munkát kívánunk nektek, szia!
2: Mindenből!

0: csillad a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.

Itt a Beszereggel is nézzünk benne nyári programokat. Pénteken például Mazsoret Gára lesz, most már 12. alkalommal nyári nagy koncert, a Szabolcsi Koncert, fúvószenekar és Mazsoret csoport, többek között ők is várják önöket Sóstóra, Krúdi Vigadó előtti sétányra este 7 órától, tehát pénteken. A fellépők között itt lesznek a Tűzmadarak, a Virágszirmok, a Kék Delfinek és a Csillagok Mazsoret csoport is. A hónap végén pedig már jelentkezik a Panyola Fesztivál, és már 20. alkalommal néhány fellépő, Tárkányművek, Parnograszt, Folk Error, Szatmár Banda és még sokan mások, gyerekeknek Pulyasarok, felnőtteknek Kerékpártúra, Szamos Mentén, még nagyobb felnőtteknek Panyolai Pálinkák és finom gasztroélmények. Baba bőrze is lesz Nyíregyházán, miközben július 26-án a megszokott helyen a búzatéri piacon, reggel 6 és délután 2 óra között. A látogatók részére pedig a belépés és a részvétel ingyenes lesz. Az ügyesebb anyukák ilyenkor már készülnek az őszre. Már a nyár közepén jó alkalom lesz ez, tehát a Baba bőrzén július 26-án reggel 6 órától a búzatéri piacon. Nyári gyere!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a főutak mentén és a piacok közelében kell számítani a járművezetőknek. A Vasvári Pál után hosszabb menetidővel számoljanak az épülő körforgalom kiépítése miatt, jelzőlámpa engedi a forgalmat, lassú a haladás. A Korányi Frigyes út 56 per A előtt felbontották a zöld területet, ami a gyalogos forgalmat érinti. Helyreállítási munkák zajlanak a Toldi utca 85 szám előtt, a munkaterület körbe van kerítve, valamint a parkoló egy részét lezárták. Vezessenek óvatosan a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
6: Ez

Minimál csapadékkal indult a szerda reggel. Mondjuk olyan száraz minden, hogy még a por is köhög. Ilyen szempontból még jó is volt, hogy az utakat egy kicsit. Azt sem mondhatnám, hogy lelocsolta, de legalább portalanította. Ennél jóval több esőre lenne szükség, de sajnos ebből nem lesz. Nagyon úgy néz ki. Sőt, délutánra ki fog sütni a nap, és ma 28 fok várható Nyíregyházán. Beröppentettük a szerdai napot is, július 8-át innentől kezdve. Minden lendületben van, én már búcsúzom, Simon Norbert vagyok, holnap reggel találkozunk ismét. Töltse a nap további részét is velünk a Best-tel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre, 10% kezdő befizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Fontos határidő a felsőoktatásban, megjelent hazánkban a kőrisrontú kalcsú díszbogár. Több tonna hulladékot gyűjtöttek a petkalózok. Kis Dániel vagyok. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megjelent hazánkban a kőrisrontó kalcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt foltok egy csapdában. A bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, mondta rádiunknak a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője. Bogya Sándor hozzátette, most azt vizsgálják, hogy megtelepedett populációról van-e szó.
6: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy járjon nyitott szemmel, ne menjünk el közönösen egy beteg kőrisfa, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, ha ilyet látunk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
5: Középiskolás csapatok tisztították meg a felső Tisza ártereit, 6 napon át zajlott a 3. ifjúsági petkupa. A fiatalok csak nem 3 tonna szemetet gyűjtöttek, írja a nyíregyháza.hu. A 8 fős csapatok kanukkal kutatták a nagy mennyiségű hulladékkal szennyezett területeket, emellett többféle programmal is készültek számukra a szervezők. A Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek segítségével például megismerhették a beregi táj természeti értékeit, betekintést kaptak a petkupa újrahasznosítási munkájába, és ügyességi versenyen is részt vettek. A 3. ifjúsági petkupát egyébként a budapesti német iskola csapata nyerte meg. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

0: gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat és a legjobb zenék. Ez a Best FM.
1: Friss hírek, információk itt a Best FM-en, egy óra múlva jönnek újra. Nagyon kellemes, szép szerda délelőttöt kívánok. Ma az Ellák név szerepel a magyar kalendáriumokban. Ez egy nagyon-nagyon különleges név, nem is tudom, hogy élőben találkoztam már olyannal, aki ezt a nevet viseli. Én Szendi Hajni vagyok, mindjárt jön a névnaptár, aztán Maglóczki Tibor kutyakiképzővel is beszélgetek, ahogy lenni szokott, itt a 103.9-en.

Július 8-a van, és egy nagyon különleges név szerepel a magyar kalendáriumokban. Ez az Ellák név, amely egy régi magyar eredetű név egyébként, és Attila király fiának is ez volt a neve. A jelentése máig vitatott, valószínűleg azt jelenti a név, hogy ifjú harcos. Ma köszönhetjük az Edgardokat is, ez már egy angol szász eredetű férfi név, az a jelentése, hogy boldog, gazdag, láncsa. Híres Edgard például Edgard Allan Poe. Aztán itt vannak a Kiliánok is, őket is felköszönhetjük ma. A Kilián egy kelta ír eredetű név, nagyon szép a hangzása szerintem. A jelentése pedig az, hogy kis harcos, vagy éppen apró harcos. Szent Kilián ír szerzetes volt, a hittérítőként is ismert. Ember, férfi, ő, aki a leghíresebb Kilián, és a 7. században élt frank területen. Ma a Kornéliákat is köszönhetjük, ez egy latin eredetű név, a Cornelius nemzetségből származik, a név híres viselője, például az ókori Róma egyik legtekintélyesebb asszonya, Cornelia Africana. Isten éltesse azokat a virágokat, akik ma ünnepelnek. Ez egy magyar név, és a virág azt jelenti, ahogy gondoljuk azt, hogy virág. És itt vannak még a Vilmák is ma. A Wilhelmin a magyar rövidülése a név, az a jelentése, hogy akarat, sisak, védelem. Isten éltesse a névnaposokat!

0: Folytatjuk a beszélgetést Maglóczki Tibor kutya kiképzővel. Ugye a témánk pár műsor óta már az, hogyan tanítsuk meg arra a kutyánkat, hogy mellettünk sétáljon, pórázzal vagy póráz nélkül, de mivel ugye közterületeken kötelező a póráz, ezért természetesen most a pórázosról esik szó. Tibitől megkérdeztem, hogy hogyan kell jól megfogni a pórázt, és milyen a jó póráz.
1: Ilyen sima póráz. Igen. Ha ráteszek a hüvelykujjamra a fogófület, beleengedem a póráz lelúgó részét a tenyerembe, a négy ujjamat ráhajtom, tehát tükörbe szorítom a kezem, és a hüvelykujjamat pedig ráhajtom a mutató ujjamra, akkor ha jön egy rántás a pórázon keresztül, ezt mindenki meg fogja érezni, hogy az összes ujja rászorul a pórázra. Nem fog kinyílni soha az öklöm, mert inkább ökölbe fog szorulni még jobban.
0: Még jobban,
1: mert
0: igen.
1: Ez egy alapfogás. Viszont ezt jól lehet variálni, mert ha rövidebbre akarom menni, akkor gyorsan visszaveszek a lelógó részből, a mutató ujjammal ráfogok, vagy gyorsan kiengedem. Jó, de ez egy stabil fogás.
0: Teljesen.
1: Plusz emellett még ott a másik kezem, még azzal is belenyúlhatok.
0: Igen.
1: Szükséges gyorsan lerövidíteni, de például tudok adagolni jutalomfalatot a másik kezemmel, ha szükséges, bele tudok nyúlni a pórázba. És hogyha visszakanyarodunk oda, hogy láb mellett követés, ugye ez volt a beszélgetés eleje, bal láb vagy jobb láb mellett, ugye ha pórázon kezeljük a kutyát, és csökken a koncentrációja, akkor finom vagy határozottabb pórázrántásokkal tudom jelezni a kutyának, hogy hopp, amiben most belekezdtél, az nem jó. Tehát nem szabad eljutni oda, hogy a kutya elkezdjen húzni. Tehát, hogyha elkezd húzni a kutya, ugye ott a vég, a nyakörv az lecsúszik a nyaka alsó részére, a kutya megfeszíti a nyakát, minden izmával beledől, belefeszül, és elkezd rohanni, és ilyenkor az itt többsége elkezdi a kutyát húzni.
0: Igen, visszafele.
1: Na, húzás a válasz. Tehát itt veszítjük el a kutyát. Tehát nekünk azt kell figyelni, mi a feladat. Mellettem jöjjön a kutyának a marja, és az én lábam, combom, nagytestű kutyánál, kistestű kutyánál, mondjuk nagyjából a lábszáram. Ez nagyjából egy vonalban mozog, és nagyon fontos, ha lehet, akkor függőleges pórázrántásokkal jelezzük a kutyának.
0: Aha.
1: Mert az azt jelenti, hogy a nyakőr, azt feltettük a nyaka felső részére, a póráz a kezem és a kutya közötti szakasz, az függőleges. Tehát ha jó helyen van a kutya, akkor ez függőleges. Ez menet közben is egy nagyon jó visszajelzés, ha lenézek a kezem és a kutya közötti póráz, az függőleges, vagy függőleges közeli, akkor biztos, hogy jó helyen van a kutya. Ha ettől eltér, tehát a függőlegestől eltér ez a rövid póráz szakasz, akkor egyértelmű, hogy a kutya elkezdett távolodni tőlem. Ha időben jelzek neki egyszer, vagy gyors egymás utánban többször, akkor adok neki egy jelzést, és ha visszaáll mellém, akkor egyből meg tudom jutalmazni, és meg is kell jutalmazni. Tehát ezzel tudom neki jelezni, hogy mit várok el tőle. De ha kiengedem, és akár csak egy fél testhosszal elém megy, akkor meg kell figyelni, hogy a nyakörv az le fog csúszni a nyaka alsó részére, és onnantól kezdve húz.
0: De hogy milyen nyakörvet használjunk, hogyha már megvan a póráz választásunk, és nagyjából tudjuk ennek a kezelését, legközelebb ezzel folytatjuk.

Július 8-a van, mit tudhatunk a mai napról? Kiderül, folytatjuk a kalendáriummal. Az első dátumunk 1497, amikor is útnak indult Lisszabonból Vasco da Gama, a híres portugál felfedező. Ő volt az első európai, aki Afrika megkerülésével Indiába ért. Utazása mérföldkő volt a földrajzi felfedezések történetében. Jelentősen fellendítette a portugál kereskedelmet és a gyarmatosítást is. A Da Gama által kijelölt tengeri útvonal évszázadokig meghatározó maradt. Ugorjunk egy nagyot az időben 1709-be, mert hogy ekkor született meg Körösi Csoma Sándor, legalábbis elméletileg, mert hogy pontos születési dátuma vitatott, de a legtöbb forrás július 8-át jelöli meg. Ő volt az első magyar tibetológus és Ázsia kutató. Lexikont készített a tibeti nyelvről, sőt a világon elsőként állította össze annak szótárát és nyelvtanát. Útjai során gyalog járta be Ázsiát, csekély anyagi támogatással. Nevét a UNESCO is felvette a világ nagy személyiségeinek listájára, mert hogy ilyen is van. Ezen a napon született meg a Coca-Cola feltalálója, John Pemberton, 1889-ben. Ő egyébként egy amerikai gyógyszerész volt, a polgárháború után fejlesztette ki, eredetileg gyógyító italként a Coca-Colát. Az ital a világ egyik legismertebb márkájává vált. Pemberton azonban életében nem gazdagodott meg belőle, mivel hamar eladta a receptet. A Coca-Cola már a globális szimbólumán nőtte ki magát, logója az egész világon felismerhető. Ezen a napon történt állítólag a roswelli UFO incidens 1947-ben. Amerikában, Roswell közelében furcsa tárgy zuhant le az égből ezen a napon. A hivatalos verzió szerint meteorológiai ballon volt, de sokak szerint földön kívüli űrhajó. Ez indította el a modern UFO mítoszok egyik legismertebbikét. Azóta Roswell az UFO kultúra központjává vált, évente több ezer turista keresi fel. A rejtély mindmáig megosztja a közvéleményt. Ezen a napon született az amerikai country énekes Toby Keith, 1961-ben ő az egyik legismertebb amerikai country előadó, számos díjat nyert pályafutása során. Dalai gyakran hazafias témákat dolgoznak fel. Legismertebb számai közé tartozik a Curtis of the Red, White and Blue. Keith üzletemberként is nagyon-nagyon sikeres, saját étteremláncot is üzemeltet. Zenéje tulajdonképpen generációkat köt össze az Egyesült Államokban. És végül 2011, ma ez az utolsó dátumunk, amikor is útnak indult az Atlantis űrrepülőgép, ez volt az utolsó küldetése. A NASA ezen a napon indította útjára ezt a kis szerkezetet, és ez az amerikai űrsikló program utolsó repülése volt. Ez lezárt egy több mint 30 éves korszakot az űrkutatás történetében. A küldetés a nemzetközi űrállomás ellátásáról szólt. Az űrrepülőgépek helyét a SpaceX és más magáncégek űrhajói vették át. Az Atlantis ma már csak múzeumban tekinthető meg. Ez volt már a kalendárium.

Szendi Hajni vagyok, már is mondom, mit jósolnak a meteorológusok. Holnapra gomoly felhős napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen alakul ki futózápor csütörtökön. Az északi a szelet élénk erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű, délután 23-31 fok várható.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban, szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendő szülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy elosztassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strand kézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyírvévé a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Köszönjük a híreket, visszavárunk délben újra, további kellemes szép szerdát kívánok. 7. 8-án én Szendi Hajni vagyok, nagyon sok hallgatónk, biztos vagyok benne, hogy idén nyáron is tengerpartra megy, vagy már haza is jött. Ma van a tengernapja, hogy mit lehet erről tudni, mindjárt elmondom, aztán beszélgetek paprika szemésszel is. Szendi Hajni vagyok, tartalmas szórakozást kívánok a Bestel.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Na gyerünk!

0: Napról napra egyre rosszabb a látásom, én azt érzem, tehát mióta Paprika szemész orvossal beszélgetünk, azóta szinte már mindenféle szembetegséget felfedeztem magamon, tehát lehet, hogy hipohonder vagyok, üdvözlöm, doktornő.
1: Jó napot kívánok!
0: De ami tény egyébként, hogy amikor nézem a tévét, és valami hirtelen fehér háttér van, akkor azt látom, hogy ilyen üvegtestek úszkálnak a szememben, mások azt mondják, hogy nekik is van ilyen, de egyébként meg fekete pontokat is látnak. Ezek az üvegtestek néha előjönnek, néha lehet ott vannak, csak nem látjuk őket. Na, ezekről mit lehet tudni?
1: Ezekről annyit érdemes tudni, hogy ugye a szemünk belsejét egy úgynevezett üvegtest az, ami kitölti, és tartja ilyen szép gömbformájún, amely fiatal korban nagyon szép átlátszó, és nincsenek benne úszkáló homályok. Na most a szem normál öregedési folyamatai közé tartozik sajnos, hogy az üvegtest is öregszik, és tulajdonképpen átalakul, egy picit elkezd fölhigulni, és viszont a kis kollagén rostoknak az állaga az nem változik, és az tartja meg ennek a kis kocsonyás üvegtestnek a formáját, alakját. Ezek a kis kollagén rostok idővel egyre láthatóbbakká válnak, ezek a kis szálcsák összecsapzódnak, és tulajdonképpen ezekből lesznek ezek a kis úszkáló homálykák, amiket említett az imént. Ez alapvetően elég rémisztőnek tűnik, mert ugye beúszik a látóterünkbe, nem látjuk tőle a számítógépet, legfőképpen fehér háttérre, ha nézünk, akkor van, aki még le is tudja rajzolni, igen, hogy ez olyan, mint egy szúnyog, vagy egy kis hópihe, vagy bármi egyéb, de hogyha megmozgatjuk a szemünket, akkor ezek általában arrébb úszkálnak. Na most ebből, ha kevés van, akkor annyira nem kell miatt aggódni, de természetesen érdemes egy szemészeti vizsgálatra elmenni, legfőképpen

0: gyulladások, amikor ilyen kis gyulladásos sejtek, gyulladásos masszák alakulnak ki, lehet sérülések következtében, akár vérzések a szem belsejében, amelyek szintén kontrollokat, beavatkozásokat igényelhetnek, vannak bizonyos alapbetegségek, ahol szintén ezek a vérzések nagyobb valószínűséggel alakulnak ki. Ilyenkor már egyébként látásromlásról is szoktak panaszkodni a betegek, tehát nem csak az a panasz, hogy néha beúszik, néha nem, de egyébként jól látok, hanem ott már alapvetően a táblából sem fognak tudni olyan sokat olvasni ezek a betegek. De hát azért lehet nagyobb gond is. Általában amikor egy beteg így érkezik hozzánk a rendelőbe, tehát természetesen pupillatágításos vizsgálat szükséges, ezt azért hangsúlyozom, ugyanis utána nem lehet autót vezetni. Tehát ha valakinek ilyen panasza van, hogy úszkáló homályokat lát, akkor mindenféleképpen úgy érkezzen a rendelőbe, hogy egy kísérővel, ugyanis a pupillatágítás alkalmával tudjuk az egész szemet, az egész szem belsejét, a látóhártyát, az üvegtestet megvizsgálni. Ez nyilván az ő érdeke is, hogy a legpontosabb diagnózist fel tudjuk állítani, hogy úgy érkezzen, és utána egy néhány óráig nem fognak tudni olvasni közelre. De a lényeg az, hogy legtöbbször egy úgynevezett hátsó üvegtesti határhártya leválást találunk. Ez is egy normál öregedési folyamat, ez tulajdonképpen az a kis vékony hártya, ami összefogja ezt az üvegtestet, és ez idővel egy picit úgy összeesik, tehát ezt úgy szoktam szemléltetni, hogy például felfújjuk a lufit, akkor jó, feszes a lufi maga, de ha egy pici levegőt kiengedünk, akkor ugye egy picit olyan kis hullámossá, kis lazává válik, ugye így van, ezt úgy kell elképzelni, hogy pontosan az üvegtest is ilyen, pontosan így van, tehát ezt így lehet a legjobban szemléltetni, és ahogy egy kicsit lazábbá válik ez a külső hártya, ilyenkor jelenhetnek meg egyébként frissen ezek az úszkáló homályok, ami viszont nagyon fontos, hogyha ez villámlátással párosul, netalántán perifériás látótér kieséssel, akkor ne halogassuk a szemészeti vizsgálatot, mert előfordulhat, hogyha ez a kis üvegtesti határhártya leválik, ami a retinánkkal szorosan össze van kapcsolódva fiatalkorban, előfordulhat, hogy a látóhártya megsérül, és kicsi szakadás vagy vérzés lesz a látóhártyán, ami viszont már terápiát igényel. Ugyanis önmagában a korra járó üvegtesti homály az nem igényel semmiféle kezelést. Tehát nem kell tőle félni, kicsit kellemetlen, de alapvetően évente egy szemészeti vizsgálat az nyomon követhető, hogy esetleg ez lesz-e később bármiféle nagyobb probléma ebből. De mindenféleképpen, hogyha ilyen kísérő tünet is van, akkor menjünk szemészetre minél hamarabb.
1: Paprika szemészorvossal beszélgettem, köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm!

tengerre szállunk, a tenger az egy csodálatos dolog, ettől vagyunk életben a Földön. Oké, Magyarországon nincs tenger, jó, magyar tengerünk Balaton van, de hát a tengerek, az óceánok, a tavak, a hegyek, az erdők, a sivatagok, a síkságok mind-mind összefüggnek, egy közös ökoszisztémát alkotnak, és ha valamelyik sérül, az bizony-bizony előbb-utóbb az összes többire hatással lesz. Ezért fontos, hogy figyeljünk a környezetünkre, és például egy-egy napon emlékezzünk meg valamelyikről. Na hát Japánban minden július második hétfőjén ünneplik meg a tenger napját, amely gyakran esik július 8-a köré, és a tenger jelentőségére hívja fel a figyelmet. Az ünnep célja, hogy az emberek köszönetet mondjanak a tenger áldásaiért, és elgondolkodjanak annak védelméről. Japán szigetországként évszázadok óta nyilván a tengertől függ halászat, kereskedelem, közlekedés, kultúra, meg maga a látvány, a hangulata a tengernek fantasztikus. Az ünnepeken sokan hajókirándulásokon vesznek részt, tengerparti takarításokat szerveznek, a gyerekek pedig iskolai programokon tanulnak a tenger élővilágáról. Az 1995-ben nemzeti ünneppé nyilvánított nap arra is ösztönöz, hogy csökkentsük az óceánokat a szennyező műanyag hulladékoktól. Számos városban tengerhez kapcsolódó fesztivált is tartanak, Tokióban és Oszakában különösen látványosak a hajós felvonulások. A tenger napja pedig arra is emlékeztet, hogy a bolygónk 70%-át óceán borítja, és felelősségünk van annak megóvásában. A klímaváltozás is komolyan érinti a tengeri ökoszisztémát. Ez az a nap tehát, ami az összetartozást, a hálát és a természet iránti tiszteletet ünnepli. Emlékezzünk meg mi is a tengerekről, akkor is, hogyha nekünk nincs.

Megismerjük Kevin Bacon életét, munkásságát, mert hogy Kevin Norwood Bacon egy világsztár, amerikai színész, producer és egyébként zenész is. 1958-ban született július 8-án Philadelphiában. Gyermekkorától már ő tudta, hogy színész akar lenni, ezért 17 éves volt csupán, amikor egész egyszerűen elköltözött New Yorkba. Első filmszerepét az Animal House című vígjátékban kapta 78-ban. Az igazi áttörést aztán az 1984-es Footloose című film hozta meg számára, amelyben egy lázadó fiút alakított, ez a szerep örökre ikonikussá tette. Karrierje során sokoldalúságáról ismert, játszott drámában, vígjátékban, horrorban, thrillerben, volt jó fej, de volt gonosz is. Fontos filmjei közé tartozik az Apollo 13, a Mystic River, vagy éppen a Few Good Men. Színházi szerepeket is vállalt a Broadway-n, az milyen, amikor az ember elmegy színházba, és Kevin Bacon van a színházban, a színpadon tőlünk pár méterre, őrület, nem? Hatalmas sikert ért el természetesen a Broadway-on, és felesége Kira Sedgwick is színésznő, 1988 óta élnek boldog házasságban, és született két gyermekük is. Bacon zenekara, The Bacon Brothers, ma is aktív, testvérével együtt lépnek fel. Számos humanitárius kezdeményezésben vesz részt, például az éhezés elleni programokban. Azt vallja, hogy a siker nem az egóról szól, hanem arról, hogy mennyit tudsz visszaadni a világnak. Egyszer azt mondta, minden művész feladata az, hogy adjon valamit a világnak, de olyasmit alkosson, ami fennmarad.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, de előtte még körbenézünk. Megyénk útjain idéglenes forgalomba helyezésre került az épülő M49-es autóút egy szakasza a jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeres szakaszon egy új nyomvonalra terelik. A 49-es főúton őr és jármű között útépítés miatt egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom a 8-as és a 10-es kilométer között. Ökörító Fülpös térségében a 37-es kilométernél az M49-es autóúthoz csomópontot alakítanak ki. Kisvárda belterületén a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, éppen ezért kerülni kell. És fontos, a 471-es főúton Mátészalka határában a 71-es kilométernél is egy új csomópontot alakítanak ki, emiatt az ipari útra nem lehet kihajtani. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

0: jelentkezünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
3: Csempekert.hu.
4: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Sikeresen zárult az első kamarai pályaorientációs tábor, sportoltak az ügyészek, ismét lesz Mazsoret gála. Kis Dániel vagyok. Első alkalommal szervezett pályaorientációs tábort a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kereskedelmi és Iparkamara. 20 fiatal ismerkedhetett közelebbről a munkavilágával az esemény egy hete alatt. A kamara beszámolójából kiderül, több helyi gazdálkodó szervezethez ellátogattak, akik bepillantást engedtek a mindennapjaiba, bemutatták a náluk fellelhető szakmákat, és izgalmas interaktív feladatokkal várták a csapatot. Különböző sportágokban mérték össze sportudásukat az ügyészek. Idén Szolnok adott otthont az ügyészségi sporttalálkozónak, ahol a kelet-magyarországi főügyészséges sportolói is versenyeztek, kiegészülve a legfőbb ügyészség a központi nyomozó főügyészség, Pest megye és a fővárosi főügyészség csapatával. Síkfutásban, súlylökésben, pingpongban, dartsban, csocsóban és több csapatversenyszámban mérhették össze tudásukat. A háromnapos rendezvény végén a 12 csapat közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség összesítésben az előkelő 5. helyen végzett, tudatta közleményében a főügyészség. Ismét benépesül a Krúdi Vígadó előtti sétány, pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsoret gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a város honlapja. A nagy koncerten a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és 4 Mazsoret csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakú Levente dirigálja. A belépés ingyenes. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus második csapata, az NB3-as együttesnél sok saját nevelésű fiatal is kerettel készül, írja a város honlapja. A csapat a következő hetekben több felkészülési mérkőzést is játszik majd, mások mellett a Füzesabony, a Máté Szalka és a Nyírbátor ellen is pályára lépnek. Jubileumi megemlékezést tartanak a Nagykálói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus főorvos, festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórház igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ezek voltak a hírek délben, természetesen egy óra múlva jönnek még frissebbek, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Dél-Afrikát keressük fel hamarosan, ahol azért mindig meleg van, tehát nem biztos, hogy jó, hogyha az ember a grill mellett áll, de az is lehet, hogy az ott élők már annyira megszokták a meleget, hogy nem osz, nem szorolsz, hogyha egy pár fokkal még melegebbet csinálnak. Hogy grilleznek Dél-Afrikában? Friedrich Antal séftől hamarosan megtudjuk itt a Best FM-en.

Már is jön nálunk egy kis statisztika, meglepő fordulat, a háború ellenére is özöllenek a turisták. A nemzetközi turisták száma ugyanis 2%-kal nőtt az idei év első negyedévében, a márciusi közel-keleti válság növekvő zavarai, bár kissé visszavetették a forgalmat, ennek ellenére mintegy 307 millió turista utazott külföldre. Ez nagyjából 6 millióval haladta meg az előző év azonos időszakát, ezt az ENSZ turisztikai világszervezete tette most közzé honlapján. A jelentés szerint még az év elején összességében tartós utazási keresletet mértek, a közel-keleti konfliktus hatására már március alig 0,4%-os volt a növekedés. Arra számítanak a szakemberek, hogy a konfliktus 1-2%-ponttal visszaveti a nemzetközi érkezések növekedését az ENSZ turisztikai minisztériumának előrejelzéséhez képest, ami a 3-4%-os volt erre az évre. A konfliktus időtartamáról és mértékétől függően. Régiós bontásban egyébként Európa és Afrika mutatta legerősebb teljesítményt az idei első negyedévben. Európa a világ leglátogatottabb turisztikai régiója. Az első negyedévben több mint 130 millió nemzetközi turistát fogadott, ami 4%-os növekedés a tavalyi évhez képest. Az Afrikába irányuló érkezések száma tovább emelkedett az idei év első negyedévében. Észak-Afrika 4%-os növekedést könyvelhetett el. A Szaharától délre fekvő Afrika térségében szintén 4%-kal nőtt az érkezések száma az első három hónapban. A statisztika izgalmas lesz majd, hogyan alakul a fő turisztikai szezonban.

0: Az elmúlt napokban folyamatosan grilleztünk Friedrich Antal séffel, jártunk már például Amerikában is, és hát többek között azért szó esett arról, hogy nem mindenhol kapkodnak, amikor elkezdenek grillezni, mert hogy az argentinok például akár elkezdenek főzni olyan dél körül, hogy majd legyen vacsorára egy kis asszádó. Na most Dél-Afrika következő helyszínünk, ahol lehet, hogy kifejezetten jó, ha valaki este grillez, mert hogy alapból iszonyat meleg van, nem? A vonal túlvégén Friedrich Antal séf, szia Anti.
1: Szia Hajné, köszöntöm a hallgatókat is. A válasz igen, természetesen. Tehát borzasztó meleg van, meg még páratartalom is. És Dél-Afrikában, nem is Dél-Afrikában voltam, ez, nem is tudom, Zanzibár az milyen részének, de inkább a Közép-Afrika oldalának tekinthető. Na most ott nincs kapkodás, tehát Afrika nem kapkod. Ott nincs az, hogy te valamit gyorsan elintézel, tehát ott a helyekkel, idegenvezetővel beszéltünk, hogy itt mennyire gyorsan, mit tudom még az élet, meg egyebek. Hát gondoljam el, amikor teszem azt, hogy akar lenni egy vonatjegyet, és azt mondják, jó, akkor majd 2 hét múlva meg lesz, akkor ez természetes.
0: Igen.
1: Tehát az alap, tehát nincs ez a kapkodás, mert még a vonat se épült ki, tehát nem kell ettől nyugodtak maradhatunk. Na van egy ilyen grillezésük is, aminek Braai, vagy Braai a neve, nem tudom, hogy jól ejtem neki, B-R-A-A-I, ez a neve.
0: Majdnem olyan, mint a
1: lényeg
0: sajt,
1: az, hogy ez, igen, hogy itt nem az a lényeg, hogy te grillezel, hanem hogy nyugodjál le szépen, érezd magad jól, élvezd az életet, és szép nyugodtan elkezdesz grillezgetni, a barátaiddal összejössz. Nagyon hasonlít erre az argentin asszádós verzióhoz, hogy ez a világon több helyen rájöttek már, és mi azt mondjuk, hogy ezek az elmaradott részek, lehet, hogy sokkal okosabbak, mint mi. Hova ez a rohanás? Nyugodjál már meg, élvezd már egy kicsit az életedet. Lehet, hogy nem te vagy a leggazdagabb, legokosabb, legszebb, de hogyha a barátaiddal összejöttél, akkor nyugodtan grillezgessetek, beszélgessetek, és élvezzétek az időt. Itt van egy kis hagyomány a természetesen, mert már az őslakosok is annó grilleztek, mert mindenhol, tehát effektív, akárhonnan nézzük, grillezéssel indult a főzés, meg a különböző konyhai kultúrák ezzel indult. Aztán különböző behatások történtek ott is, mert akkor mentek a hollandok, a telepesek Afrikába, meg a brittek is mentek, és mindegyik hozzátette a maga kis konyhai dolgait, és akkor ez a grillezés folyamatosan változott, és beleépítette a különböző nemzetek, meg a különböző behatásokat, de maga a grillezés és a grillezás szabályrendszere alapjában nem változott, mert például nincs ijegység. Nem kell kész időpontra elkészülnie. Ha megsült, akkor van kész. És akkor van kész, amikor a tűz azt mondta, hogy jó, akkor ez megsült, és akkor ennyi. És itt például a séf, aki sütőmester, nem ő vezényel, hogy akkor ezt csináld, azt csináld, annast csináld, hanem ő az egyik vezénylője annak, hogy érezzék jól magukat az emberek. Nem az, hogy mikor egyél, hanem hogy érezd jól magad.
0: Igen.
1: Nagyon érdekes különben, hogy ez Afrikába is, Dél-Amerikába is, ezeken sokkal melegebb, és már megközelítünk hozzá.
0: Hát lassan, igen, mi se fogunk kapkodni, Antikám, mert már az is nehézséget okoz, hogy megtegyünk szabad levegő 3 lépést, érted? Tehát, hogy döbbenet, hogy milyen hőségek vannak, igen. És szerintem ők is azért lassulnak le, mert hogy egyszerűen spórolnak az energiával, nem?
1: Teljesen egyetértek velük, úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjük el gyakorolni, hogy milyen jól tudnak lenyugodni. Nem mindig igaz, amit hirdetek vagy mondok, csak próbálkozom. Tehát nekem is sokkal többször le kéne nyugodnom, meg lassítanom kéne.
0: Jaj, nehéz az amúgy, igen, igen, igen.
1: De egy ilyen nagyon dél-afrikai Braai receptet is közzéteszek.
0: Jó.
1: Itt lehet különböző marhahúsokat, bárányhúsokat, sertéshúsokat, amit csak szeretnél, és zöldségeket is, mindent. De,
0: mindent lehet.
1: De szerintem érdekes lesz maga a recept.
0: Akkor Antisép az Amatőr Facebook oldalára fölmegyünk, hamarosan pedig onnan folytatjuk majd, hogy vajon kapkodnak-e Dél-Koreába, amikor leállnak grillezni. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

Mostanában többször előfordult az velem, hogy eszembe jutott, hogy hú, ezt a filmet, meg azt a filmet, jaj, de szerettem meg sorozatot, és újra néztem, és ugyanez a helyzet mostanában a könyvekkel is, tehát van olyan könyv ebben az évben, amit már korábban olvastam, de most újra teszem. Hát úgy néz ki, hogy nem velem van a baj, mert hogy a pszichológusok szerint jókunk van rá, hogy miért nézzük újra és újra ugyanazokat a filmeket és sorozatokat. A streaming korszak térnyerésének köszönhetően gyakorlatilag több ezer film és sorozat közül választhatunk nap mint nap. Mégis sokszor a jól bevált komfort műsorok mellett tesszük le a voksunkat az újdonságok helyett. Vannak, akik például minden évben végignézik az összes Harry Potter filmet, mások már kívülről fújják a Jó barátokat vagy az Agymenőket, mások mondjuk a Szívek szállodáját kapcsolják be minimum háttérzajként. Na, ezen a ponton pedig felmerülhet a kérdés, hogy miért választunk újra és újra olyan történetet, aminek már minden fordulatát ismerjük. A pszichológusok szerint azért választjuk ugyanazokat a műsorokat, mert egész egyszerűen az agyunk szereti a biztonságos szituációkat. A biztonság érzése magával hozza a nyugalom érzését is. Egy ismerős sorozatra vagy filmre nem kell igazán figyelni, nem kell hozzá alkalmazkodni, nem kell bonyolult történetszálat megismerni, tehát nem kell plusz energia. Egyszerűen csak ott van, és pontosan azt nyújtja, amit várunk tőle. Ez pedig megnyugtatja az embert. Amikor az életünk egy kaotikusabb időszakába lép, akkor ez tulajdonképpen úgy kelhet számunkra, ez a biztonságérzet, ez a háttér nyugalom, mint egy falat kenyér. Furcsa módon egy jól ismert történet sem teljesen ugyanaz egyébként minden alkalommal. Talán magunkon is észrevesszük azt, hogy milyenek a mondjuk a mellékszereplők reakciói, amire erre nem figyeltünk. Egy-két rejtett poént is megtalálunk. Tehát teljesen más élmény egyébként 20 évesen mondjuk megnézni a Szex és New Yorkot, mint 40 évesen. A történet ugyanaz, de mégis más dolgokat veszünk észre benne, mert közben nyilván mi magunk is változunk. Egy új sorozat elkezdése meglepően sok mentális munkát kíván. Meg kell jegyezni a karaktereket, az adott világ szabályait, követni kell a történetet, az elején még azt sem tudjuk, megéri a sztori a befektetett időt. Egy régi kedvencnél ez biztosan nem történik meg, hiszen az agyunk jellemzően energiatakarékos üzemmódra törekszik, tehát a jól bevált sorozatnál nem kell plusz energiákat építeni. Ráadásul egy régi film vagy sorozat nosztalgikus élményt is nyújthat. Eszünkbe juthat, kivel néztük először, milyen élethelyzetben voltunk akkor, vagy éppen hol laktunk abban az időszakban. Egy-egy epizód tehát képes előhívni olyan emlékeket is, amelyekről már azt hittük, rég elfelejtettük őket.

Ez a Best FM, a 103.9-en, Szendi Hajni vagyok. Szerintem nagyon fontos az, hogyha valaki úgymond letette a lantot és nyugdíjba vonul, mindenféleképpen találjon magának elfoglaltságot vagy hobbit, mert hogy ugye a pörgés utáni teljes punyadás az biztos, hogy nem tesz jót. Hát éppen ezért nagyon nagy öröm számomra, amikor olyan kiállítást kereshetek fel, ahol alkotóidősek munkáit nézhetem meg. Hát kérem szépen, itt az újabb pályázati felhívás az önkormányzat Nyíregyházán az idősügyi tanáccsal és a Váci Mihály Kulturális Központtal közösen írja ki az alkotó idősek pályázatát a Nyíregyházán élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek számára. Mondom, hogy hogyan lehet pályázni. Az alkotások a népi kézi képző iparművészeti területről származzanak, az alkotójuk ne legyen tagja hivatalos művészeti szervezetnek. Az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban kell leadni, maximum 50x70 cm-es méretben. A pályázaton legfeljebb 3 alkotással lehet részt venni egy pályázónak, amit szakértő zsűri bírál el, és a sorozat minden darabja egy alkotásnak számít. Szeptember 28-án és 29-én lehet leadni az alkotásokat a Váci Mihály Kulturális Központ első emeleti galériai szintjén. Minden részlet ezzel kapcsolatban megtalálható a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Egyébként ahogy leadják majd az alkotásokat a szépkorúak, utána nem sokkal a kiállítás is megnyílik, október 2-án.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fontos határidő a felsőoktatásban, megjelent hazánkban a körisontú karcsú díszbogár. Több tonna hulladékot gyűjtöttek a petkalózok. Kis Dániel vagyok. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megjelent hazánkban a körisontó karcsú díszbogár Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak egy csapdában. A bogár akár tömeges köris pusztítást is okozhat, mondta rádiunknak a NIBIH növényegészségügyi osztályvezetője. Bogya Sándor hozzátette, most azt vizsgálják, hogy megtelepedett populációról van-e szó.
4: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy járjon nyitott szemmel, ne menjünk el közönösen egy beteg körisfa, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, ha ilyet látunk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NIBIH honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
3: Középiskolás csapatok tisztították meg a felső Tisza ártereit, 6 napon át zajlott a 3. ifjúsági petkupa. A fiatalok csaknem 3 tonna szemetet gyűjtöttek, írja a nyíregyháza.hu. A 8 fős csapatok kanukkal kutatták a nagy mennyiségű hulladékkal szennyezett területeket, emellett többféle programmal is készültek számukra a szervezők. A Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek segítségével például megismerhették a beregi táj természeti értékeit, betekintést kaptak a petkupa újrahasznosítási munkájába, és ügyességi versenyen is részt vettek. A 3. ifjúsági petkupát egyébként a budapesti német iskola csapata nyerte meg. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra, további nagyon-nagyon kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajné vagyok, és remélem ezt az órát még együtt töltjük itt a Best FM-en, hiszen hamarosan megismerkedünk arról azzal, hogy miért is jó a fekete kömény, mire érdemes vagy kell használni.

A folytatásban a köménnyel, egészen pontosan a fekete köménnyel foglalkozunk. Mohamed proféta úgy tartotta, hogy a fekete kömény mindenre jó, csak a halálra nem. Olaja miatt az emberek úgy tekintenek erre a növényre, mint egy csodaszerre. Nem csak számos betegséget gyógyít, de számos neve is van. Black seed, fekete kömény, fekete mag, Nigella stavia, Hebet baraka. Az egyik leghatásosabb természetes gyógyszer ez a kömény. Az utóbbi időben a tudomány alaposabban szemügyre vette az apró fekete magot és annak olaját. Több mint 100 gyógyító alkotóelemet találtak benne. Gyógyítja az allergiát, az ekcémát, a pikkelysömört és a rákot, bár manapság mindenről ezt mondják, és a cukorbetegségen is javít. A titka abban van, hogy komoly hatást gyakorol az immunrendszerre, igyekszik azt egyensúlyba hozni. Ezt a növényt több száz éve ismerik és használják is keleten. Az orvosi irodalomban több száz tanulmány hivatkozik a fekete kömény gyógyító hatására. Görcsoldó, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, baktérium, vírus és gombaölő hatása van. Csökkenti a magas vérnyomást, májvédő hatása is van. Inzulin szenzitivizáló, tehát egy kicsit az inzulinunkra, a cukrunkra is hat. Interferon indító, ugye az interferon a test egyik fehérjérje, aminek feladata a sejtek közötti kommunikáció vírusfertőzés esetén. Mindemellett egyébként azt az anyagot is semlegesíti a szervezetben, aminek hatására kialakulhat az aszma. Tehát tényleg egy igazi csoda gyógyszerről van szó, de nem is gyógyszer ez. A felső légutakat is erőteljesíti, segíti, a már kialakult pollen és porallergia tüneteit csökkenti, sőt még az étel allergiáit is. Huzamosabb használata, egy éves kúra, az aszmásoknál minimálisra csökkenti az aszmás rohamok számát, sőt, vírus és baktériumölő hatása is van. Amennyiben az allergia szezon előtt kezdi el valaki használni a fekete köményt, adott esetben a tünetek állítólag meg sem jelennek. A megfázás és a tüdőgyulladás kiegészítő kezeléseként is ajánlják a fekete köményt, sőt, vastag bérák és ópiát függőség esetén is használják. A hosszú távú kezelés hatékonynak bizonyult ezekben az esetekben. A vastagbérák esetén a fekete mag olaja hatékonyabb, nagyobb biztonságú, mint a jelenleg használt gyógyszer, és a vastagbérák kialakulását is nagyon komolyan gátolja a kutatási eredmények szerint. De itt még nem ért véget a sor, amely gyógyszerként is hát használható. A fekete magnak ugyanis erős görcsoldó hatása van. Emiatt a mag vizes kivonata alkalmas az epilepsziás rohamok mennyiségének csökkentésére. Két hónapos kúra esetén, ha naponta 100-200 mg fekete mag kivonatot fogyasztunk, az csökkenti még a magas vérnyomást is. Csak kiegészítő kezelésként ajánlják egyébként, tehát mindenképpen rá kell kérdezni az orvosra, ne hagyjuk el a gyógyszert és használjuk helyette a köményt. A fekete magot fogyaszthatjuk fűszerként, teaként, olajként, külsőleg ecsetelőként is, de inhalálhatunk is vele. Ha teát készítenénk, a következő a recept. 2 kávéskanálnyi őrölt magot kell leforrázni, fél liter vízzel, és 10 percig állni hagyni.

0: törődünk az egészségünkkel, és hát azt gondolom, hogy ennek abszolút az egyik kiemelt favorit témája a hízás és a túlsúly, de lesz segítségünk most Pallagi Alexandra, dietetikus. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni!
0: Annyi mindent hallunk a fogyasztásunkkal kapcsolatban, hogy hogy fogyunk, vagy mi a hízás oka, tényleg tele van vele az internet, de azt hiszem, hogy az egyik, hát leginkább elterjedt dolog, hogy számolják az emberek a kalóriát, ugye? Tehát, hogyha szeretnénk mondjuk fogyni, akkor csökkentjük a kalóriát. Ha hízni szeretnénk, akkor növeljük. Ha igen, akkor mennyivel?
1: Igen, pontosan. Tehát ugyanúgy, amikor ugye fogyni szeretnénk, az a cél ilyenkor, hogy kalóriadeficitet érjünk el, tehát kevesebb kalóriát vigyünk be, mint amennyit a szervezetünk felhasznál. Hízás esetén, amikor a hízás a cél, pont ellenkezőleg az a cél, hogy több energiát vigyünk be, mint amennyit az adott nap felhasznál a szervezetünk, és ezáltal hízást érhetünk el. Általános elvként azt szoktuk mondani, hogy körülbelül 500 kalóriával érdemes megemelni a napi energiabevitelt.
0: Ha valaki hízni szeretne, hát ritka az ilyen, de ha valaki hízni szeretne, akkor talán az is megfordulhat a fejbe, hogy annyira jó, hogy egész nap bármit tehetek, bármikor, mert hogy hízni szeretnék, de azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy egy egészséges hozzáállás. Tehát mondjuk, ha valaki hízni szeretne, ugyanazt javasoljátok ti szakemberek, mint aki fogyni akar, hogy mondjuk 4-szer, 5-szer, 6-szor egyen egy nap keveset, csak az legyen más, amit eszik?
1: Igen, alapvetően tehát hogy nagyon sokszor ugye azért nehéz a hízás, mert hogy nem tudnak sokat tenni azok az emberek, akik nem tudnak hízni, és hogyha ez a probléma fennáll, akkor érdemes naponta többször, akár 6-szor, 7-szer egy nap enni,
0: egyszerre egy
1: kisebb
0: nap
1: mennyiséget, igen, és akkor nem lesz annyira nehéz. Illetve itt ugye az is segít, hogyha van mondjuk több étkezés, azáltal könnyebben tudunk plusz energiát bevinni, tehát ezt az 500 kalóriát könnyebb úgy bevinni, ha mondjuk beiktatunk egy plusz utóvacsorát, egy plusz uzsonnát, mint sem az ebédhez pakolunk még hozzá 500 kalóriát, és úgysem fogja tudni elfogyasztani.
0: Mit tegyen az, aki mondjuk egészségesen akar hízni, mert ugye azt is szoktuk mondani, mit tegyen az, aki egészségesen akar fogyni, mert hogy a szélsőségek szerintem pont nem jók itt sem.
1: Igen, nagyon jó, hogy kiemelted, hogy egészségesen akar hízni, mert ugye fontos úgy megtenni ezt az energia növelést, hogy ne a szervezet számára haszontalan dolgokból legyen meg, tehát ne az legyen, hogy plusz egy zacskó chipset eszünk meg, cukros üdítőket iszunk, mert az az egészség károsodásával járhat, és itt fontos lenne, hogy a hízás egyrészt ne csak zsírt jelentsen, tehát ne a zsírtömegünk nőjön feltétlenül. Érdemes inkább hát egészségtudatosabban kezelni az étkezést ebből a szempontból is. Sok energiát tartalmaznak például az olajos magvak, de tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Be lehet csempészni az energiát például egy banánturmixba is azzal, hogy nem csak tejjel, hanem tej-tejszínkeverék kével öntjük fel, és akár teszünk bele az említett olajos magvakból mogyoróvaj formájában például, sokkal ízletesebb lesz, és az energiatartalma is megnő ugyanolyan kis mennyiséggel.
0: Sokan ilyenkor proteinszelethez, tápszerhez, fehérjeporokhoz nyúlnak. Azok jók?
1: Hát alapvetően én azt gondolom, hogy első körben előnyösebb az, hogyha normál ételekkel visszük be a plusz energiát, pláne azért, mert hogy önmagában nem csak a fehérje bevitelünket kell emelni, hanem a szénhidrát bevitele is fontos, de vannak olyan kiegyensúlyozott tápszerek, ilyen speciális tápszerek, amik a hízást segítik elő. Ezek ilyenkor nem feltétlenül fehérje készítmények, magasabb fehérje tartalmúak, de ahogy említettem, a fehérje mellett tartalmaznak szénhidrátokat, van bennük zsíradék, tehát tulajdonképpen egy kiegyensúlyozott komplex táplálék, csak folyadék formába.
0: Köszönöm szépen!
1: Köszönöm!

sokan jártak már ott, mások vágynak rá, mi pedig most meglátogatjuk. Összecsomagoljuk a bőröndünket és irány Berlin, Németország fővárosa és egyben a legnagyobb városa. Több mint 3,5 millióan laknak egyébként Berlinben. Történelmen nagyon gazdag, tanultuk is a suliban, központi szerepet játszott a porosz királyság, majd a német császárság idején is. Az első világháború után a Weimari köztársaság fővárosa lett, majd a náci Németország központja volt Berlin. A második világháború után a várost ketté osztották, és a hidegháború egyik jelképe lett, családok, kapcsolatok szakadtak szét. A berlini fal 1961-ben épült, így elválasztotta a kelet és a nyugat Berlint. Majd 89-ben lehomlott, amit az újraegyesítés szimbólumaként emlegettünk. Egyébként nagyon sokat olvastam róla, hogy a berlini fal alatt különféle alagutakat csináltak, és akkor családok ott tudtak találkozni, vagy hát sokan szerettek ugye kelet Berlinből elszökni nyugat Berlinbe, mert hogy ott azért sokkal könnyebb volt az élet. A lényeg azonban az, hogy mikor leomlott, akkor tényleg ez az újraegyesítés szimbóluma lett, és hát követhettük a televízióban is. Ma is állnak darabjai emlékhelyként, több száz méteren láthatók, festett falrészek is például az East Side Gallery-nél. Berlin kulturális központ, több mint 150 múzeum és 400 galéria található, de ha ez nem lenne elég, akkor van 3 operaház is Berlinben, és számos színház. Tehát, hogyha arra gondoljunk, hogy mondjuk egy ilyen kultúrsokkos nyaralást vagy kirándulást szeretnénk, azért a 150 múzeumhoz szerintem hát legalább 150 nap kell, nem? Hogyha még a galériákat is hozzávesszük, őrületes. Látványosságai közé tartozik a Brandenburgi kapu, természetesen a Reichstag, illetve az Alexanderplatz, az Unter der Linden sugárút elegáns épületeivel és a kávézóival kedvelt turista célpont. Berlin Európa egyik legzöldebb nagyváros, annak ellenére, hogy ilyen sokan lakják. Hihetetlen mennyiségű park található benne, persze tó is van, és hát a folyó is ketté szeli, így hajókirándulásokkal is fel lehet fedezni a várost, Berlin csodálatos. Ráadásul pezsgő éjszakai életéről is híres, a techno fővárosaként emlegetik, több klub miatt, filmforgatási helyszínként is jelentős. Itt készült például a Goodbye Lenin, a Born Ultimatum egyes jelenetei, de a Dark című sorozat is. Berlin a startupok mekkájaként is emlegethető, sok magyar vállalkozó is itt próbál szerencsét. A város multikulturális, török-arab, vietnámi közösségek élnek itt nagy számban. A berlini fal leomlásának helyszínein emlékparkok és múzeumok találhatóak, ezek őrzik a hidegháború emlékét. Minden évben november 9-én pedig megemlékeznek a fal leomlásáról, amely új korszakot hozott Németország és Európa életébe. Berlin minden évszakban csodálatos, és minden évszakban más arcát mutatja. Télen karácsonyi vásárok, nyáron fesztiválok és szabadtéri programok várják a turistákat. Nem véletlen, hogy a világ egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Én úgy gondolom, hogy abszolút bakancslistás hely.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de még mielőtt Dani elmondaná a híreket, egy-két programot szeretnék a hallgatóink figyelmébe ajánlani. Ismét lesz Baba Börze Nyíregyházán a búzatéri piacon, ehhez regisztrálni kell a nyíregyházi lakosoknak, személyesen a búzatéri piaccsarnokban. Egyébként maga a rendezvény a Baba Börze látogatóknak ingyenes, és július 26-án tartják ezt meg. Holnap megnyílik majd délután fél négykor Békési Bernadett Liminális Jelenlét című kiállítása Komor Zoltán író szavaival. A helyszín a Megyei és Városi Könyvtár kamaraterme lesz majd. Aki nem tud elmenni a holnapi megnyitóra, megnézheti a kiállítást július 30-áig. Mazsoret gálát szerveznek, ami egyben a 12. nyári nagykoncert is lesz, a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar és Mazsoret csoport hívja, várja az érdeklődőket július 10-én, tehát ezen a héten pénteken, Sóstó Gyógyfürdőn, a Krúdi Vigadó előtti sétányon. Nagyon-nagyon sok Mazsoret csoport lép majd fel, hogy kik pontosan, az ott van a weboldalunkon. Régészeti gasztronómiai fesztivált szerveznek július 25-én a Sóstói Múzeum falu és a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Intézete közösen. Tűz fölött, föld alatt, ez lesz a program elnevezése, és én végignéztem, nagyon-nagyon különleges régészeti előadások lesznek, illetve különleges ételeket is lehet kóstolni. Minden részlet ott van a weboldalunkon. Folytatódik a Sóstói Múzeum faluban az estézés. Legközelebb pinteken lesz csillag, les és esti chill, azt így jó kimondani. Hatalmas hagyománya van a Panyola Festnek, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy idén 20. alkalommal szervezik meg. Július 31-e és augusztus 2-a között fellép majd a Tárkányművek, a Parnograszt, a Gippó Cirkusz, a Keleti Brass Band, a Folk Error, a Szatmár Banda és még sokan mások. Folytatódik a Sóstói Fit Esték is, a Sóstói Tó és a Sóstói Piac között a fák ölelésében lehet elmenni majd hétfőn gerinctornára ingyenesen. A programokhoz jó szórakozást kívánok, szép délutánt, jövök holnap is, délelőtt 10-kor Szendi Hajnit hallottam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyiregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban, szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy elosztassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strand kézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Bőven túl vagyunk már a hét közepén, szerda délután is köszöntöm. 2 perccel járunk 2 óra után, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Töltsd velem ezt a 4 órát, és mindent hozok, amire szüksége lesz. E felől garantálhatom, Alexander Burke és a Bad Boys már pörög is, időjárási adatok pedig mindjárt.

Two Times a diszkókból Enli dalát Madonna váltja le itt a legjobbak listájában. Give it to me, hallgatjuk a dalt és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hát nem szeretem idő mai napban. Borult idő, 28 fok, esőre is készülnünk kell. Méghozzá leginkább majd ilyen 17 óra körül legalábbis az adatok szerint. Itt mutatkozik a legnagyobb csapadékhajlam. Egyébként hát egész nap számítanunk kell citromsárga riasztásra. Nem szeretem időt, tehát a mai napban jó, hogyha önnél van az ernyő.

Itt a lazítós dal és a melóhoz a The Reason, a Who Best Tank-től, miután majd a jelenés perceit élhetjük, hát karamellének el azonnal. Betkupa, erről is beszéljünk, minden évben hozom a hírt, minden évben beszélünk róla, óriási dolog ez, hogy középiskolás csapatok szemétszedésben mérik össze erejüket, erről szól lényegében a Betkupa, hogy a felső tisztából szemetet szednek, műanyagot, hulladékot gyűjtenek a csapatok, ki lesz a jobb, kinek sikerül ezt jobban megtenni. Erről szól a Petkupa, mely már a harmadik etapját, harmadik ifjúsági Petkupa néven tudhatjuk magunk mögött. A hatnapos program végén csaknem 3 tonna szemetet szedtek ki a Tiszából és az árterületről. Ez óriási mennyiség, csak gondoljunk bele, hogy mennyi súlya van egy palacknak, és akkor nézzük, hogy miért jelent a 3 tonna. Úgyhogy tényleg le a kalappal a srácok előtt, óriási like, és egy kicsit talán magunkat ostorozzuk, mert megvan ennek az oka, hogy ezeket a petkupákat megszervezik. Olvasom beszámolót a nyíregyháza.hu-n. Itt a jelenés, meg All for One, Lirai Ice World címmel, aztán pedig meglendítjük. Jön majd Nagy Jali!

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Itt volt a gyári dal Valmarral és Manuellel, az éget a nap után pedig elinszették No Limits sikerét pörgetem hallgatjuk. Közben pedig beszélgetünk a hulladékudvar infójáról, a bontási hulladékról, mely mindig kérdőjeles, hogy mit csináljunk vele, hova tegyük, merre mehetünk vele, mi a lehetőség. Hát nem nagyon kell messzire menni, keresse a cikket a nyíregyháza.hu-n. Az építési bontási hulladék a hulladékudvarokban történő leoldása továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek, természetes személyek számára biztosított, amelyek során személyigazolvánnyal és lakcímkártyával kell igazolnunk azt, hogy itt lakunk Nyíregyházán. Meghatalmazással történő leadásra lehetőség nincs. A gondolat eszenciája ez, ezt már csak azért mondom, hogy mindenhol látok egy-két halmot, és hát valaki odahordta, nyilvánvalóan pedig leadhatná a hulladékudvarokban. Mennyivel egyszerűbb lenne ez, ugye? Tájékozódjon tehát a nyíregyháza.hu-n a cikk, Eliszetnék pedig pörög a No Limits után Mark Ronson és Bruno Mars Uptown Funk, itt a legnagyobbak között ez is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És itt vagyunk első óránk végén, három azonnal jön Dani a legfrissebbekkel, én pedig a Pizza Mafiás játékot indítom a következő órában. Egészen 4 óraig bezárulok, erre összpontosítunk, ide jönnek gondolatok. Persze az önök hozzászólásai, a kérdés már kint Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza keresseit.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe.
4: És kevesebb káromkodás a munkanapon.
3: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
5: Csempekert.hu.
6: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
7: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
6: Akár hitelre.
7: 10% kezdőbefizetéssel.
6: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
7: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Sikeresen zárult az első kamarai pályaorientációs tábor, sportoltak az ügyészek, ismét lesz Mazsored gála. Kis Dániel vagyok. Első alkalommal szervezett pályaorientációs tábort a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kereskedelmi és Iparkamara. 20 fiatal ismerkedhetett közelebbről a munkavilágával az esemény egy hete alatt. A kamara beszámolójából kiderül, több helyi gazdálkodó szervezethez ellátogattak, akik bepillantást engedtek a mindennapjaiba, bemutatták a náluk fellelhető szakmákat, és izgalmas interaktív feladatokkal várták a csapatot. Különböző sportágokban mérték össze sportudásukat az ügyészek. Idén Szolnok adott otthont az ügyészségi sporttalálkozónak, ahol a kelet-magyarországi főügyészséges sportolói is versenyeztek, kiegészülve a legfőbb ügyészség a központi nyomozó főügyészség, Pest megye és a fővárosi főügyészség csapatával. Síkfutásban, súlylökésben, pingpongban, dartsban, csocsóban és több csapatversenyszámban mérhették össze tudásukat. A háromnapos rendezvény végén a 12 csapat közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség összesítésben az előkelő 5. helyen végzett, tudatta közleményében a főügyészség. Ismét benépesül a Krúdi Vígadó előtti sétány, pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsored gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a város honlapja. A nagy koncerten a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és 4 Mazsored csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakú Levente dirigálja. A belépés ingyenes. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus második csapata, az NB3-as együttesnél sok saját nevelésű fiatal is kerettel készül, írja a város honlapja. A csapat a következő hetekben több felkészülési mérkőzést is játszik majd, mások mellett a Füzesabony, a Máté Szalka és a Nyírbátor ellen is pályára lépnek. Jubileumi megemlékezést tartanak a Nagykálói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórház igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 2 perccel járunk 3 óra után, a Pizza Mafia játéka pedig elindult, egészen 4 óráig pörögez itt a Best FM-en, és végeredményként akár ön is megnyerheti a Super Pizza menüt benne a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. A játékbeugrót megtalálja ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.

Amy Winehouse-tól addal a Back to Black, itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Jó munkát, kitartást kívánok a melós percekhez, és jön egy vacsis téma itt a mai játékunkban. Mi lesz a vacsi? Itt tettem fel kérdésemet, Facebook oldalunkon megtalálja, ott kell hozzászólni, ugyanis csak itt tudom regisztrálni a játékban. A kérdés apropója nagyon egyszerű, az ember sokszor tanácstalan, hogy mi legyen a vacsi, azért, mert hát nem mindig mindenkinek megfelelő, sőt, elég válogatósak vagyunk legalábbis. Nagyon nehéz olyat készíteni, ami mindenkinek megfelelő. Azt gondolom, ezzel nem vagyunk mi így, hanem akár önöknél is előfordulhat ez. Így érdekes a kérdés, mi lesz a vacsi, így várom válaszait. És közben jönnek a dalok Barry-vel, Ébredj velem, a Red Hot Chili Peppers Other Side dala után a Forest Street énekel.

Ilyen az élet, énekelt a Four Hour Street, a Curtis Király Viktor dúójában pedig mehet a tánc. Mindjárt a kérdésünket pedig a Pizza Mafia játéka kapcsán már megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza étkereseit, szóljon hozzá. Ha megteszi, tudom regisztrálni, és akár pizzák is érkezhetnek, bár nem ma vacsira, hanem inkább holnapra. Aktualizálódhat ez, nagyjából két hete van majd, hogy átvegye nyereményét, ha sikerül megnyerni. A kérdésre pedig érkeznek már a válaszok, itt van például Csaba üzenet, ő volt a leggyorsabb, azt írja, de pizza. Flóra is hozzászólt, azt írja, saláta, mint mindig, talán egy hangú, nem? Aztán itt van, grillezünk, este grillkolbi, grillsajt, cukkini, padlizsán, azt a mindenit. Rita üzenette, ez nagyon jól hangzik, még talán nekünk is jól jöhetne egy ilyen. Amit kapok, mivel vendég vagyok, ó, de jól hangzik ez is, Anita üzenete. Neki tehát nem kell gondolkodni a mai vacsi kapcsán, vajos kenyér, paradicsom, paprika kertből. Erika egészséges vacsoráját olvashattam. Köszönöm szépen hozzászólásait, mindenkit regisztráltam, és már is folytatjuk dalokkal. Érkezik nekünk Király Viktor, meg Curtis, aztán Sean Paul, Temperature dala, Soul to Soul-a, pedig a Get Alive is itt mindjárt. Festival.

0: Budapestiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind, but stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Soul to Soul az elkövető a Get a Life után, majd a képtelen Szakács Gergőt is készítem. Hallgatjuk töltött káposzta érkezett üzenetként arra, hogy mi lesz a vacsi ma. Péter üzenetét olvastam. Péter önkészíti, ez nagyon érdekelne. Ma este lusta asszony módra készítem a vacsorát. Olyan finom dinnyét vásároltam, hogy ezt fogom fogyasztani. Hát jó étvágyat kívánok, Zsanett. Aztán van itt grizes tészta, Nildikó üzenete, a pizzát megenné mellé, köszik el. Nem tudok pizzát adni legfeljebb holnap, akkor is csak ha szerencsés. Lehűlt annyira az idő, hogy a sütő visszatérhet a nyári szabadságról. Ma sült tarja lesz. Azt a mindenit. Téma a üzenete. Gábor egyszerűre veszi, még nem tudom, van kis zsír itthon, lehet, hogy zsíros kenyér lesz hagymával, szerintem ez is nagyon jó. Megvan ennek is a feelingje, bár a üzeneteit, tehát a folytatásban nagyon tippeket nálunk mi legyen a vacsora, hiszen mégis ezért indult a mai játékunk. Illetve a pizzákért, mert majd a 4 órai hírblokk előtt kisorsolok, és akkor majd megtudjuk, hogy ki a szerencsés. Addig énekeljen Szakács Gergő itt a képtelen, és majd jön a Destiny's Child is.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Wolf Kat énekelt, Itt vagy című dalát hozhattam, ez a Best FM, és továbbra is pörög a Pizza Mafia játéka, amelyben a Super Pizza menü a nyeremény, és melyet majd a 4 órai hírek előtt sorsolok majd ki a kommentelők között, akik Facebook oldalunkon keresik a kérdést, és hozzá is szólnak, mi lesz a vacsi. Ma este itt tettem fel a kérdésemet, a sztorit elmeséltem, üzenetek pedig jönnek ezerrel, és töltött káposzták is érkeznek legalábbis vacsora tippként, például Sándoréknál is ez lesz a vacsi, nem tudom, hogy ő készíti-e, ha igen, akkor mindenképpen le a kalappal. Paprikás krumpli kolbásszal, hozzá kovászos ubi, jaj, de finom ez, szeretem, írta ezt Erzsébet, nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, még nem tudom, de anyukám remélem valami jót főz. Veronika üzenete. Hát én nagyon könnyű, Veronika. Azt írja Detrina, hogy torta a kolléganőmmel ma szülinapozunk. Egy jó finom pizza azért jó jönne hozzá. A pizzákat ma semmiképpen nem tudom odaadni, legfeljebb holnap vehető ez át a pizzamafiáiktól, ugye a szuper pizza menüről legyen szó. Ma legfeljebb csak virtuálisan tudom ezt átadni, illetve kisorsolni, ha szerencsés, Fortuna által. Egyébként pedig nem igazán jó a torta vacsira. Várom további hozzászólásait, van még 20 percünk, hogy lezárjuk a mai játékot, illetve megtudjuk, hogy ki nyerte a szuper pizza menüt. Addig jöjjenek a vacsora ötletek, én pedig hozom a dalokat. Tidis Haig, Anthony Kitten és Ákossal, Ember maradj, szintén itt a legnagyobbak között.

A tisztességről énekeltekünk Ákos, Csak ember maradj című dala itt a legnagyobbak között a Melós percek mellé és a Pizza Mafia játékának utolsó nagy kanyara előtt, hiszen befordulunk a célegyenesbe. 10 perce van már csak, hogy kommenteljen, hozzászóljon a képhez, mert Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. Ha ezt megteszi, akkor tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékában, és akár meg is nyerheti a szuper pizza menüt. Mai sorsolás útján derül majd ki, hogy ki a nyertes, úgyhogy hát nagyon szurkolni kell magunknak is, fűzni kell fortunát, hogy öné lehessen a pizza. Mi lesz a vacsi? Válaszoljon erre, és közben jöjjön a Flip the Script!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Talán nem szólalt meg a virtuális gongunk, de ahogy már ígértem, tényleg nézzek majd valamit itt a mikrofon előtt, megkondítom, és akkor ez így adásba is kerülhet. Ezzel pedig mindenki tudni fogja, hogy lezáródott a Pizza Mafia játék, ahogy teltek a percek, szépen azért jöttek az üzenetek, és a töltött káposztára bevallom őszintén nagyon csorgott a nyálam, de tetszett nagyon a grillezős cucc is. Na meg azért látunk itt nyalámságokat. Azonban csak egy nyertesünk lehet a Pizza Mafia játékában. Ötleteket kaptunk azt gondolom nagyon sokan, úgyhogy egy kicsit talán mindannyian megoldottuk a hétre nagy gondolkodást, valaki pedig a pizzával kiválthatta egynapi főzését. Nézzük a nyertes üzenetet. Töltött káposzta, hozzátéve csokival, töltött gabonapehely. Gondolom ez lesz a desszert. Sándor üzenete. Ez, melyet kaptam, és mely a pizzákat hozta a konyhára, jó étvágyat kívánok önnyert, tehát köszönöm mindenki hozzászólását. Holnap újra játszunk, a csütörtök délutánban is pörög a Pizza Mafia játéka. Itt a Best FM-en most pedig jön Dani a hírekkel, aztán pedig közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdő befizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
5: Robiszter számokat az ügyes kezekbe. És kevesebb káromkodás a munkanapon. Na ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
6: Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Fontos határidő a felsőoktatásban, megjelent hazánkban a körisrontú karcsú díszbogár. Több tonna hulladékot gyűjtöttek a petkalózok. Kis Dániel vagyok. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megjelent hazánkban a körisrontó karcsú díszbogár, Beregsurány térségében két kifejlett példányt foltak egy csapdában. A bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, mondta rádiónknak a Nibih növényegészségügyi osztályvezetője. Bogya Sándor hozzátette, most azt vizsgálják, hogy megtelepedett populációról van-e szó.
8: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy járjon nyitott szemmel, ne menjünk el közönösen egy beteg körisfa vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, ha ilyet látunk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nibih honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
7: Középiskolás csapatok tisztították meg a felső Tisza ártereit, 6 napon át zajlott a 3. ifjúsági petkupa. A fiatalok csaknem 3 tonna szemetet gyűjtöttek, írja a nyiregyháza.hu. A 8 fős csapatok kanukkal kutatták a nagy mennyiségű hulladékkal szennyezett területeket, emellett többféle programmal is készültek számukra a szervezők. A Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek segítségével például megismerhették a beregi táj természetértékeit, betekintést kaptak a petkupa újrahasznosítási munkájába, és ügyességi versenyen is részt vettek. A 3. ifjúsági petkubát egyébként a budapesti német iskola csapata nyerte meg. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig

3 perccel járunk 4 óra után, ez továbbra is a legjobb zenei lista Nyíregyházán, a Best FM szól, itt a 103.9-en István vagyok. Jöjjenek az útinfók ebben az órában, 30 333 1039, ide várom hozzászólásait, üzeneteit, bármit lát az utakon érdekkel. 24 fok van, zivatarok érkezhetnek.

A tiltott perc a 2000-es évekből, a TNT dalát a C-block váltja fel, a Timeless Technovay a 90-es évek végére jellemző rebbetétekkel tűzdelt pop kultúránkat eleveníti fel, és már is nézzük, hogy mi a helyzet az utakon, egészen pontosan a nyírségvíz munkálatairól beszéljünk. A Toldi utca 85 szám előtt helyreállítás miatt még forgalomkorlátozással találkozhat óvatosan. A Korányin is munkálat, az 54A előtt felbontották a zöld területet, érinti ez a gyalogos forgalmat is óvatosan, tehát észrevételeket várok. 30 333 1039, és készülünk a Csak 10 percre Dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral. Biztonságosak-e a szájon át bevehető peptidek? A téma ez fél ötkor.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nutrition Mac-nél énekelt, és csak 10 perc a folytatásban Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával a peptidek témaként megint előttünk, a szájon át bevehető peptidekről beszélgetnek majd, egészségünket támogatva kutatási eredményekre. Támaszkodva jönnek majd az infók, még előtte pedig nézzük, hogy mivel találkozhat az utakon. Beszélgessünk például a 41-es számú főútról, Baktalóránt háza térségében aszfaltoznak a 26-os és a 28-as kilométer között, a munkaterület fél pályára van korlátozva, itt nagyon lassú haladásra számítson. A főutak mentén egyébként patkarendezési munkátok pörögnek mindenhol, a ki is bevezető szakaszokon, mindezek mellett a kasszálási munkák is elindultak, és ilyenkor a magyar közút még szemetet is szed, erről is több ízbe beszámoltunk már, úgyhogy erre is figyelni kell. Csak óvatosan várom észrevételeit, 33 33 103 9, most pedig tegyünk egészségünkért, pörögjön a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
3: 10 perc. Zsófi levelével nyitjuk a mai Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Dr. Móri Gyulával beszélgetek, én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
4: Szerbusztok!
3: Olvashatok levelet?
4: Természetesen.
3: Rengeteg levél érkezik. Ugye mi a peptidekkel nagyon sokat foglalkoztunk itt adásba. A felvezető etapban, majd arra kérlek, hogy csak két mondatban mondd el nekünk, hogy mik a peptidek, mire jók, mire használjuk. Mm-hmm. A levél pedig így szól, a kapszulás peptidekről mi a véleménye? Biztonságosak? A leírás alapján csak aminósavakat tartalmaznak természetes formában. Aztán küldött nekünk egy olyan linket, hogy egy eredeti orosz gyártással készülő szentpétervári gyárból talált valamit. Hallgattam a tegnapi adást, ugye múlt hetiek voltak, a daganatokkal kapcsolatos összefüggésekről, és ilyen szempontból is érdekelne. Nagyon jó a kérdés, Zsófi, nagyon szépen köszönjük. Tehát akkor még egyszer, akkor kezdjük már egy csak három mondatba, vagy két mondatba a peptidekről,
4: mit kell tudni. A peptidek tulajdonképpen összekapcsolt aminósavak, amelyek így összekapcsolva egy speciális funkcióval rendelkeznek az emberi szervezetben. Az emberi szervezet is használja ezeket a molekulákat belül, tehát az emberi működésnek részei. Na most ezt a dolgot nekiálltak tudósok előállítani, és ilyen peptideket vagy kivonni, vagy összefűzni, ami a lényeg, hogy ezekkel hatunk. Mi a legnagyobb, a szervezetbe valamilyen hatást elérünk. Mi a legnagyobb problémánk? Ugye az, hogy ezek alapvetően ugye aminósavból állnak, aminósav láncok, tehát fehérjék, mi történik? Az elsődleges funkciója a gyomorsavnak, hogy bontsa el őket, ergo nem igazán, túl nagy is, nem is jut át jól, nem hatékony, ezért beszúrjuk őket. Ugye? Ilyenek például az inzulin, vagy a GLP-1 receptorra ható szerek, stb. Mind injekcióban adagolandók, hogy hatékonyan működjenek. És akkor van egy csomó másra is ható peptid, amelyek aztán lehetnek veszélyesek, lehetnek daganatot, hát nem is kiváltó, de esetlegesen növelők, és a többi, és a többi, és a többi. Na most ezért elmondtuk, hogy nem igazán lehet tiszta forrásból jelenleg beszerezni, majd ha a szabályozás változik, akkor talán lehet. Magyarul, ha lehet, ezeket a kísérleti célra szánt peptideket senki ne szurkálja magába. Nagyjából itt tartottunk, amikor is jött a levél, és teljesen igaza van a levélíró hölgynek, nem beszéltünk a szájon át bevehető peptidekről. Úgyhogy szerintem a peptid sorozat lezárása enélkül nem működik, tegyük meg, és akkor ezt megnézzük. Kezdjük onnan, amit ő is említ, az oroszok. Tehát az oroszok most már nem csak a Spice-ban vannak, ugye, ami a régi mondás, hanem a gyógyszerszekrényben is ott vannak. Lehet, hogy lehangoló a mondat, de ez az igazság. Most akkor tárjuk már ezt föl. Ezeket a szereket, amelyek ilyen kiemelt gyógyító hatékonysággal bírnak, a hidegháborúnak köszönhetjük.
3: Miért?
4: Azért, mert a fejlesztésük azok ilyen a szuper katona kifejlesztéséhez kötődött, aminek nagyon magas a teljesítménye, nagyon jó a túlélése, és nagyon gyors a regenerációja bármiféle nehéz megterhelés, sérülés, sugárzás bármi után. Tehát az oroszok azért tartanak ott a peptidekkel, ahol tartanak, mert ők nem a mai modern kóbortnak szentelve kezdenek valamit csinálni, hanem ők már a 70-es években ezt elkezdték. Ez volt az egyik csoda fegyverük, titkos fegyverük a háttérben.
3: De ez nekem nagyon jó, Gyula.
4: Ez így nagyon jó, mert hogy tudod, miket csináltak, amiket ma már biztos nem csinálhatsz meg, legalábbis nyugati országokban biztos nem. Olyan humán kísérletek, amelyeknek az eredménye fergeteg, nagyon gyors fejlődés biztosított nekik, és mondom, kivitelezhetetlen. Tehát alapvetően ami a peptideket most látunk ezektől a, vagy ettől a gyártótól, az valamikor a Szovjetunió haditengerészetének, és azon belül is a nukleáris tenger alatt járókon szolgálóknak, ugye ő egy fő csapás erő a
3: ritkán látott napot háborúban. Például.
4: Hát igen, minden egy háborúban, mert onnan az az elrettentő erő, hogy mindegy, hogy lelövöd a fél országot, de a tengeren akárhol lehet, és onnan sicsúcsúgy a támadót megsemmisíti. Vadászpilóták, űrhajósok, tehát tulajdonképpen ezeknek...
3: Hát nem átlag körülmények között élő emberek, és amiatt jó, egy fél mondat csak magyarázat, hogy mi miatt örülök én ennek, mert hogyha ilyen korlátozott körülmények között túlél a szervezet ezekkel a dolgokkal, sőt, előállítják a szuperlatibus katonát, akkor onnantól kezdve egy sokkal több természetes körülményben élő ember számára, ahol sokkal több ilyen természetes feltétel adott, ezek sokkal eredményesebben tudnak működni az én felfogásom alapján.
4: Nincs ekkora kitettség, így van, tehát az oroszoknak elképesztő jó peptidjei vannak a világon, érdemes rájuk ezen a területen odafigyelni. Oké, miért más a szájon át bevehető peptidek csoportja, és ugye ez volt, hát nem nagyon tudsz törékeny üvegekkel szaladgálni, tehát ott nekik a szájon át bevehető peptideket kellett fejleszteni. Oké, mi a lényeg, hogy mit kellett megoldani a tudósaiknak, hogy a húsok nagy fehérje láncaival ellentétben ez egy ilyen pici molekula, valamivel nagyobb, mint mondjuk egy darab vitamin, de alapvetően néhány aminósav az, amiből áll. Ünnetől kezdve a gyomorsav mit csinál, mikor megérkezik valami, akkor azt mondja, hogy hű, ez kaja, bontsuk le. A bélszakasz azt mondja, hogy hát ne engedjünk már be bármit, tehát a bélnyálka védelmet nyújt a belépés ellen, és akkor igazából a bélsejtnek meg túl nagy, hogy azon keresztül menjen be egy egészségesen zárt bélrendszeren, ezek nem nagyon jutnak át, mert ezek a feladatok, amiket meg kellett oldani. És meg is oldották, tehát van úgymond testőri kísérlet, ez az egyik megoldás. Védi a peptidet azzal, hogy a környezetében változtatja a savasságot, tehát a gyomor sav nem tudja érdemben megtámadni, és ráterít egy ilyen, fogalmazunk úgy, hogy zsíros köpenyt, mint a Harry Potterben van ez a, tudod, ez a magadra teríted és nem látszol köpeny.
3: Igen.
4: Tehát tulajdonképpen egy ilyen köpenyt ráterít, és ezzel átsétál vele a bélfalon. Hihetetlen, de ez az egyik technika. Aztán van egy ilyen cívzárnyitó módszer, ez a nagyon rövid időre kinyitja a sejtek közötti nagyon szoros zárat, belépteti a peptidet, majd zárja ezt a részt.
3: Vannak olyan anyagok, amik ezeket a támadásokat kiküszöbölik.
4: Így van, tehát magyarul hatékonyá tudják tenni a szájon át bevitt peptideket. Az oroszok még ennél is többet tudnak. Tipikus orosz megoldás. Tehát csak a hatékony peptid rész, ez azt jelenti, hogy 2, 3 vagy 4 aminósav, nem több. Tehát tulajdonképpen le van csontozva, tiszta orosz, tehát semmi cicoma, nincsenek ilyen kis segéd, nagy segéd, akármicsoda, turót, beleveszük a hatékony részt, és azáltal, hogy ilyen pici részt küldünk be, az emésztő enzim tulajdonképpen már úgy érzi, hogy ő végzett. Hát ott most még van 2 kapcsolat, hát a több 100-hoz képest, vagy több 1000-hez képest ez 0, tehát nem ide koncentrál. Ezek úgymond a radar alatt átrepülnek. A bélfal sejtjeiben lévő speciális kapuk is beengedik őket, úgy vannak összeszerkesztve. Tehát ilyen beszippantja a bélrendszer. Nem, hogy nem tud bemenni, hanem befolyik az egész. És most még ők kitaláltak egy újabb történetet, ez egy óriási dolog, hogy nyelv alá teszik, ez egy világszámtrükk, mert kikerüli a gyomorbélrendszert, meg az egész felszívódást, minden.
3: Ott nyálkahártyán keresztül gondolom felszívódik azon.
4: És hova megy minden egyes anyag, ami felszívódik a bélrendszeredből, bemegy a májba. Tehát minden gyógyszer ez, az amaz először a májba megy, ami már ott rögtön elkezdi felezni a hatását. Na most ezáltal, hogy a szájnyálkahártyánál szívódik föl, ezáltal ez kikerüli ezt az egész történetet. Igazából ez egy ilyen trójai, tehát kisméretű és trójai
3: falon. Tulajdonképpen az oroszok megcsinálták peptid, de azt, amit amúgy a teherautóiparban volt, a kamaz.
4: Igen.
3: Nem a hegyet vitte, hanem átment rajta.
4: Igen, többek között. Igen. Na, tehát igazából hogyan működnek? Ezek ilyen bioregulátor peptidek, epigenetikai hatásokat, ezek ilyen genetikai kapcsolók. És most figyelj, van egy összekuszálódó DNS, mondjuk van egy könyvtárad, ahol tartod, akárhol tartod a szakácskönyveid, amiben főzöd az egész családnak. Oké, de beázik, összeragadnak a lapok. Oké? Na ez van egy beteg szervezetben. Jön a peptid, bejut a kamrádba, az összeragadt oldalakhoz kötődik, speciálisan szétválasztja őket, ugye, mert be tud jutni a sejtmagba, hozzákapcsolódik a speciális helyen a DNS-hez, olvashatóvá teszi a könyvedet, azaz a DNS szakaszokat, és újra rendelkezésedre áll a teljes pontos recept, amivel tudsz menni. És mi a lényeg? Ezek az orosz peptidek szervspecifikusak. Tehát ami a szívből származik, az a szívre, ha tütőből származó, tüdőre, ha tetszik érteni.
3: De tetszik, nagyon tetszik.
4: Túl kicsi, ezért nagyon ügyesen bejut, és nem foglalkozik vele az emésztés. Aztán 500 daltonos, tehát átmegy a sejtek között, vagy a sejttranszport beszívja, és most figyelj, a leglényegesebb. Úgy vannak kitalálva, hogy ezek hazatalálnak. Tehát pontosan ugyanolyanok, mint a szervezet molekulái, és ezért a szervezet azt hiszi, hogy saját, és ő viszi a helyükre őket, és minden sejt befogadja.
3: Őrület. Nagyon jó.
4: És ennek három fajtája van. Egyébként a természetes kivonatok, akkor a természetes kivonatok mellett vannak a mesterségesek, amelyek ugyanazok, de laborban vannak összerakva, és náluk most már vannak olyanok, hogy a peptidhez kapcsolt vitaminok hatásfokozók, meg ez a nyelv alá van.
3: Tehát akkor azt mondod, hogy én Zsófinak végtelenül hálás kell, hogy legyek, mert még a linket is átküldte nekem, hogy...
4: Igen, de ezt ne csináld, mert...
3: És mert most még nem, tehát nincs rá még jogosultságom.
4: Igen, tulajdonképpen ez megint csak
3: amúgy,
4: egy...
3: Zsófi, hát, csak csendben mondom meg, hogy amúgy jó.
4: Hát én is szeretem. Igen, csak csendben. Igen, az oroszok már bennem is ott vannak. Jó, de benned is egyébként, ugye, igen. Tudjuk. Na de ami a lényeg, az, hogy ezek, amit tudunk, amik bizonyítottak, telomereket hosszabbítanak, tehát hosszabb életet hoznak, mert ugye a telomerek lényeges, hogy milyen hosszúak az élettel összekapcsolható, ahogy rövidülnek egyre közelebb, vagy az elhalálozáshoz, az idős szervezet immunválaszát megsokszorozzák, és daganatok kialakulását csökkentik. Ennyit tudunk.
3: Csúcs.
4: Bizonyítottan. De nem mutatják be ezeket a peptideket az orvosi szaklapok, nem készül belőlük.
3: Majd augusztusban, gyerekek.
4: De mindenki tudja, hogy hatékony, saját magam, betegeim tapasztalata, a tied, tehát...
3: De erről mindenki... holnap? Picit
4: ésszel, óvatosan, orvossal, mert egyébként így lehet csodaszer.
3: Csúcs, nagyon jó, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert olyan lelket öntöttél velem ezen keresztül a dolog, és Zsófinak is, meg szerintem a hallgatóknak is konkrét kérdésekre jó válaszok jöttek. Örülök ennek. Köszönöm szépen, Gyula.
4: Egy mondat, bocsánat, igen? A Zsófi, ezek ha nem a növekedési hormonnal kapcsolatosan, biztos, hogy nem okozhatnak tumort.
3: Igen, de ez fontos mondat volt, Zsófi.
4: Igen, okay. Ezt még mindenképpen hozzá kellett tenni.
3: Köszönjük, holnap megint jelentkezünk. Szép napot kívánok
4: egy nekem. Másik csodaszerrel.
3: Oké, okay. Szia-szia!
4: Szerintem.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

A Bieber-szék énekeltek, a rakjuk össze itt a legnagyobbak között, aztán Sean Kingston és a Beautiful Girl nem sokára előtte nézzük a legfrissebb adatokat, mert hallgatóink, önök küldtek, mire számíthat még. A Debreceni úton van egy kis fényképezkedés, méghozzá Rozsrétnál, óvatosan figyelve a mutatót. Még egy üzenet, Rakama az előtt a 38-ason méricskélésre számítson, ez épp a vétel körzetünk széle. Egyébként más üzenet nem érkezett, nagyon figyeljünk a trafiboxokra, egyre gazdagodnak ezek is, jó? Óvatosan, 30-33-33-109 mantránkat ne feledje, várok üzeneteket, Sean Kingston énekel, aztán majd Subbase Monsterrel jön a Nincs Nő, Nincs Sírás. Nézzük az üzemanyag infókat is, még a hírek előtt.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek előtt üzemanyag infók, úgy néz ki, hogy most már a stagnálás útjára érkeztünk. Csütörtöktől nem kell számítanunk sem a benzin, sem a gázolaj esetében a drágulásra. Jó, persze a csökkenésre sem. A 95-ös átlagára 5,87 a gázolaj, 608 forintért tankolható literenként. A Brent olaj erősödőben 78 dollárért vásárolhatjuk hordóját. Ez nem fog jót tenni az üzemanyag árának. A forint sem teljesít túl jól. 313 forint most egy USA dollár, itt is van. Közel 5-6 forint romlás, így valószínűleg a drágulásra kell felkészülnünk. Hol tankoljak.hu. Itt vannak az infók, aztán jönnek a hírek.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
3: Robiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítás technika.
4: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
7: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
6: Akár hitelre.
7: 10% kezdőbefizetéssel.
6: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
7: vagy 0675550212.
8: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csak nem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban. Szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strand kézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák, régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után, friss hírek a következő órában, majd akkor is Danit köszönhetjük a mikrofon mögött, most pedig jönnek a legnagyobbak, Biga énekeljen, Learn to Let Go, hallgatjuk a dalt is. Hát látom itt ezeket a felhőket a radar térképen, de úgy látszik, hogy egyelőre békén hagynak minket.

Let's Talk About Sex. Itt a legnagyobbak között a Salt and Pepper hozta a dalt, a Hooligans-szel pedig a Vér nem válik vízzé mindjárt a diákmunka, a program pedig elstartolt. Az első turnus pörög már, melyben igazából 438 diák dolgozik méghozzá, nem is akárhol. Többek között a polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vállalhatnak a diákok munkát. Persze hát itt a képzettség, az iskolai felkészültség sokat számít, hiszen így lehet majd ezeket a posztokat, vagy lehetett ezeket a posztokat betölteni. A diákok 16 és 25 év közöttiek, és azt is jó tudni, hogy ez egy óriási tapasztalatszerzési lehetőség, mert így aztán jobban bele lehet nyalni a fagyiba, és látjuk, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire szeretnénk itt még áttervezni, átalakítani, esetlegesen a tanulmányainkat is, tájékozódhat, kiegészítéseket olvashat. A nyíregyháza.hu, a Hooligans pedig énekel a Vér nem válik vízzé után Kylie-val és Robbie Williams-szel töltünk néhány percet, majdnem négyet, a két szis itt velünk, aztán hallott pénz az idő múlására figyelmeztet. Yeah.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Az M-People popdalát hallgattuk a Moving On Up itt a legnagyobbak között, aztán majd Magdi énekelget, a szerelem is bekészítve. Fontos határidők előttünk, egészen pontosan a felvételizőkről beszéljünk. Július 9-én pótolhatják még a hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételiben, az oktatási hivatal oldalán. Megtalálja a cikket, az infót a Best FM oldalán is érdemes körbe szaglászni, nézelődni, hiszen itt is olvasható, tájékozódni érdemes, akár az MT-n, vagy akár az egyetem oldalán. Nagyon fontos ez, hogy tartsuk szem előtt a határidőket is. Jönnek is dúdolászás a szerelem Magditól, a Let Me Blow Your Mind Eve és Gwen Stefani közösében, csupa nagy sláger még itt az utolsó fél órában is.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Az egyik leglendületesebb dal a Black Eyed Peas dolmácsolta a Pump It Up It a legnagyobbak között, ez a Best FM, utolsó 15 percünkben pedig már a legfrissebb adatok az időjárási előrejelzés kapcsán fókuszban a csütörtök, ami 11 fokkal indul, hát nagyon hűvösnek ígérkeznek ezek a júliusi reggelek, akárhogy is néztem itt a távlati adatokat, nem igazán leszünk 15 fok felett sem nagyon, ebben a hónapban a reggel is tartott tekintve. A csúcsértékünk visszakanyarodva itt a csütörtökben 25 fok körül realizálódhat. A délelőtt lesz napsütéses, aztán valamikor dél környékén jöhet eső, egyébként akkor meg is erősödik a szél, és ha az érkező felhőkkel majd meg is erősödik észak-észak-kelet felől jönnek majd a komolyabb lökések, méghozzá főként 15 órakor. Akkor lehet a legnagyobb valószínűsége a záporok, zivatarok érkezésének 36%, ez mindösszesen. Hát ennyit a csütörtöki napunkról, ide egy kis kalendárium, nézzük, hogy kik ünnepelnek. Holnap 9-e, amikor is Lukrécia, Vera és Eleonóra névnapját ünnepelhetjük. Jó ünneplést kívánok mindenkinek, és csatolom is a legnagyobb dalokat. Itt van nekünk az Iron Mafia, Mellettem sikere, George Michael, Mary J. Blige-jal, az S-ben és a Replők, Tour de France dala is befér még pont a hírek elé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka, már a zárul, már a mókatáram, de holnap újra érkezem a délutánban, csütörtökön és kispénteken is. Számítok figyelmére, addig mindenkinek jó pihenést kívánok is. Ne feledje, 103.9 a folytatásban is jönnek a popdalok, a Night Shift mixel, én pedig várom holnap 14-kor, Dékán István vagyok. Viszont hallásra!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Sikeresen zárult az első kamarai pályaorientációs tábor, sportoltak az ügyészek, ismét lesz Mazsored gála. Kis Dániel vagyok. Első alkalommal szervezett pályaorientációs tábort a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kereskedelmi és Iparkamara. 20 fiatal ismerkedhetett közelebbről a munkavilágával az esemény egy hete alatt. A kamara beszámolójából kiderül, több helyi gazdálkodó szervezethez ellátogattak, akik bepillantást engedtek a mindennapjaiba, bemutatták a náluk fellelhető szakmákat, és izgalmas interaktív feladatokkal várták a csapatot. Különböző sportágokban mérték össze sporttudásukat az ügyészek. Idén Szolnok adott otthont az ügyészségi sporttalálkozónak, ahol a kelet-magyarországi főügyészséges sportolói is versenyeztek, kiegészülve a legfőbb ügyészség a központi nyomozó főügyészség, Pest megye és a fővárosi főügyészség csapatával. Síkfutásban, súlylökésben, pingpongban, dartsban, csocsóban és több csapatversenyszámban mérhették össze tudásukat. A háromnapos rendezvény végén a 12 csapat közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség összesítésben az előkelő 5. helyen végzett, tudatta közleményében a főügyészség. Ismét benépesül a Krúdi Vígadó előtti sétány, pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsored gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a város honlapja. A nagy koncerten a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és 4 Mazsored csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakú Levente dirigálja. A belépés ingyenes. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus második csapata, az MB3-as együttesnél sok saját nevelésű fiatal is kerettel készül, írja a város honlapja. A csapat a következő hetekben több felkészülési mérkőzést is játszik majd, mások mellett a Füzesabonya Máté Szalka és a Nyírbátor ellen is pályára lépnek. Jubileumi megemlékezést tartanak a Nagykálói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórház igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Bring the action.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fontos határidő a felsőoktatásban, megjelent hazánkban a kőrisrontú kalcsú díszbogár. Több tonna hulladékot gyűjtöttek a petkalózok. Kis Dániel vagyok. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megjelent hazánkban a kőrisrontó kalcsú díszbogár, Beregsurány térségében két kifejlett példányt foltak egy csapdában. A bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, mondta rádiónknak a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője. Bogya Sándor hozzátette, most azt vizsgálják, hogy megtelepedett populációról van-e szó.
2: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva, később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg, elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy járjon nyitott szemmel, ne menjünk el közönösen egy beteg kőrisfa, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, ha ilyet látunk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
1: Középiskolás csapatok tisztították meg a felső Tisza ártereit, 6 napon át zajlott a 3. ifjúsági petkupa. A fiatalok csaknem 3 tonna szemetet gyűjtöttek, írja a nyíregyháza.hu. A 8 fős csapatok kanukkal kutatták a nagy mennyiségű hulladékkal szennyezett területeket, emellett többféle programmal is készültek számukra a szervezők. A Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek segítségével például megismerhették a beregi táj természetértékeit, betekintést kaptak a petkupa újrahasznosítási munkájába, és ügyességi versenyen is részt vettek. A 3. ifjúsági petkupát egyébként a budapesti német iskola csapata nyerte meg. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Let's go. Let me see what you can do.
1: Ez a 129 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel. Mix.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Diplomaosztót tartott a Nyíregyházi Egyetem, szülésfelkészítőt tartanak Fehérgyarmaton. Strandkézilabda tornát szerveznek Tiszavasváriban. Kis Dániel vagyok. Megtartotta idei diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. A záróvizsgákon idén több mint 1000 végzős hallgató adott számot tudásáról. Közülük mintegy 840-en vették át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken vettek át oklevelet, írja a nyíregyháza.hu. Szabó György rektor az eseményen elmondta, az egyetem képzési portfóliója széles, az informatikai és a gazdaságtudományi kar meghatározó mind a hazai, mind a külföldi jelentkezőknél. Nagy jelentőségű egyedi képzése is van az egyetemnek emellett, ilyen például a pilóta képzés. Hozzátette azt is, idén csaknem 10 000 jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, közülük mintegy 3500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati Tak Kórházban. Szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a lendőszülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Strandkézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. We've come a long way.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sikeresen zárult az első kamarai pályaorientációs tábor, sportoltak az ügyészek, ismét lesz Mazsored gála. Kis Dániel vagyok. Első alkalommal szervezett pályaorientációs tábort a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kereskedelmi és Iparkamara. 20 fiatal ismerkedhetett közelebbről a munkavilágával az esemény egy hete alatt. A kamara beszámolójából kiderül, több helyi gazdálkodó szervezethez ellátogattak, akik bepillantást engedtek a mindennapjaiba, bemutatták a náluk fellelhető szakmákat, és izgalmas interaktív feladatokkal várták a csapatot. Különböző sportágokban mérték össze sporttudásukat az ügyészek. Idén Szolnok adott otthont az ügyészségi sporttalálkozónak, ahol a kelet-magyarországi főügyészséges sportolói is versenyeztek, kiegészülve a legfőbb ügyészség a központi nyomozó főügyészség, Pest megye és a fővárosi főügyészség csapatával. Síkfutásban, súlylökésben, pingpongban, dartsban, csocsóban és több csapatversenyszámban mérhették össze tudásukat. A háromnapos rendezvény végén a 12 csapat közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség összesítésben az előkelő 5. helyen végzett, tudatta közleményében a főügyészség. Ismét benépesül a Krúdi Vigadó előtti sétány, pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsored gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a Város honlapja. A nagy koncerten a szabolcsi koncertfúvó zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és 4 Mazsored csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakó Levente dirigálja. A belépés ingyenes. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus második csapata, az MB3-as együttesnél sok saját nevelésű fiatal is kerettel készül, írja a Város honlapja. A csapat a következő hetekben több felkészülési mérkőzést is játszik majd, mások mellett a Füzesabony, a Máté Szalka és a Nyírbátor ellen is pályára lépnek. Jubileumi megemlékezést tartanak a Nagykálói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus főorvos, festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Nagyon jó a bestem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidő a felsőoktatásban, megjelent hazánkban a kőrisrontú karcsú díszbogár. Több tonna hulladékot gyűjtöttek a petkalózok. Kis Dániel vagyok. Fontos határidő a felsőoktatásban, a felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét is az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításokkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár, Beregsurány térségében két kifejlett példányt foltak egy csapdában. A bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, mondta rádiónknak a NIBIH növény egészségügyi osztályvezetője. Bogya Sándor hozzátette, most azt vizsgálják, hogy megtelepedett populációról van-e szó.
3: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy járjon nyitott szemmel, ne menjünk el közönösen egy beteg kőrisfa vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, ha ilyet látunk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NIBIH honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
2: Középiskolás csapatok tisztították meg a felső Tisza ártereit, 6 napon át zajlott a 3. ifjúsági petkupa. A fiatalok csaknem 3 tonna szemetet gyűjtöttek, írja a nyíregyháza.hu. A 8 fős csapatok kanukkal kutatták a nagy mennyiségű hulladékkal szennyezett területeket, emellett többféle programmal is készültek számukra a szervezők. A Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek segítségével például megismerhették a beregi táj természetértékeit, betekintést kaptak a petkupa újrahasznosítási munkájába, és ügyességi versenyen is részt vettek. A 3. ifjúsági petkupát egyébként a budapesti német iskola csapata nyerte meg. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: nagyon jól vesztem, egész nap ezt a rádiót hallgatom.
1: De hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Akira

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon mondta nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb.